Karpácium, magyarul részek, a mai Románia legnyugatibb részén található történelmi és földrajzi terület, amely nem része a szűkebben vett történelmi Erdélynek, hanem a történelmi Magyar Királyság Erdélyhez csatolt kelet-magyarországi vármegyéit jelöli. A kifejezés a középkori latin Dominus Partium Regni Hungariae, Magyarország részeinek ura kifejezésből ered. Miután az ország a 16. században három részre szakadt, ezek a megyék az erdélyi fejedelem fennhatósága alá kerültek. A terület jogi helyzetét hivatalosan az 1570-es Speyeri Egyezmény rögzítette, amelyben János Zsigmond lemondott a magyar királyi címről, cserébe elismerték Erdély és a részek fejedelmének. A Partium területe a történelem során a háborúk és a török terjeszkedés miatt folyamatosan változott. Hagyományosan az alábbi vármegyék tartoztak hozzá, vagy mutattak vele szoros kapcsolatot. Bihar, Máramaros, Kraszna, Középszolnok, és időszakosan Zaránd, Arad és Szörény részei. Tehát e vidék dallamai következnek Táncházban című műsorunkban, először máramarosi eredeti felvételek Barani Vasile és bandája előadásában, majd e különleges zenei világú területről zsidó dallamok csendülnek fel a kárpátaljai Sodró együttes előadásában.

Körösök vidékéről, Arad megyéből, Mennyasszony búcsúztató szól táncházban című műsorunkban. A zenész mesterekkel együtt a Muzsikás Együttes játszik. Utána pedig a Téka Együttes, Arad és Bihar megyei román dallamai csendülnek fel táncházban című műsorunkban.

szintén Párciumi Szilágysági dallamok következnek Táncházban című műsorunkban. Muzsikál a Magyar Banda, majd a Bazseva, aztán pedig ismét zenészmesterek muzsikája szól. Kanalas Imre és zenekara előadásában Désházai Mennyasszony kísérő, majd Szilágy Sámsoni magyar legényes.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkat a Zagyva Banda bihari dallamai zárják. Előtte szokás szerint munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallom.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Dalőrzők műsorában. Ma a magyar énekmondás egyik kiemelkedő egyéniségére, a Kossuth Liszt Magyar Örökség és Príma díjas Kobzos Kis Tamásra emlékezünk. A fájdalmasan korán 65 évesen elhunyt énekes és hangszeres előadó művész a magyar régi zene, az európai középkori énekes zene, a török énekmondók, azaz ásikok zenéje, a magyar népzene, valamint a kortárs zene területén tevékenykedett. Európai viszonylatban is az egyik legkiemelkedőbb előadója volt a középkori provánci trubadúr énekeknek. Újjáélesztette a 16. századi magyar énekkincset, Tinódi Lantos Sebestyén, Balassi Bálint énekeit, a protestáns zsoltárokat és históriás énekeket. Kutatásai eredményeként csokonai dalokat jelentetett meg, továbbá 20. századi magyar verseket is megzenésített. Saját énekét különböző hangszerekkel, főként lanttal, kobozzal, százzal, azaz török lanttal és tekerővel kísérte. A népzene nagykövetének, énekmondónak, a régi zene és a török zene elkötelezett tolmácsolójának művészetét számos felvétel őrzi. Kobzos Kis Tamás az ugyancsak prímadíjjal kitüntetett Óbudai Népzenei Iskolának 1986 óta tanára, 1991 óta pedig igazgatója volt. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának, 2014-ben a Népművészeti Tagozat vezetőjének választották. Kobzos Kis Tamás a Mohács emlékezetét őrző történeti énekeknek is jó ismerője volt. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából most egy régi verses énekes krónikát idézünk fel az előadásában. A vers Spangár András, a sokoldalú jezsuita 1738-ban Kassán nyomtatott Magyar Krónika című művében jelent meg. Főszereplője Hunna, azaz Hungária, vagyis Magyarország, melyből a különböző kéziratos lejegyzésekben, illetve a szájhagyományban lassan Hunnia lett. A vershez társított két dallam közül az egyik egy késő középkori európai jellegű énektónus maradványa, melynek 16. századi históriás énekváltozatai is vannak. E dallam koldus énekként is használatban volt, alkalomhoz illő szöveggel pedig kásapénz szedéskor is elhangozhatott a régi lakodalmakban. Nemes Pátrón is így énekelték, de ismerték a Kádár Istvánról szóló, szörnyű nagy romlásra készült Pannónia kezdetű históriás ének változatát is. Kobzos Kis Tamás felvételéről most a 18. századi verses krónika Mohácsot idéző strófáit halljuk saját tekerőlant kíséretével.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsok.

csak megláttam, hogy ógabben szép leányva tüzet rakott, eszem adta, lobogott, és amint raktam,

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Csend lett egy percig, így szól az egyik. Jó uraim, mi mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a vén

igazán ne járjon más lányunkat.

a csárdás jó, a nóta szép, a kislány, aki járja. Hely, ha engem választana, én lehetnék a babája. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Hajlik jobbra, hajlik balra, mint a nátszál az a lányka. Szélsebesen perdül vélem, mégse fáradt kicsi lába. Már a pölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a pölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.

0: és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a bőgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó Tisza partján, ott születtem.
1: Népzenék.

0: Örök zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

szeretünk, nem csak a kínán, a csintmákra, aki reggelében este a csókomat várja. Új szeretünk, nem csak a kínán,

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió.

0: barna legény, elvad el a kazányába.
1: Dankó Rádió. Szegeden FM 93,1. A magyar zene rádiója.
2: Szeretem egyet, szeretem.

és én. Felettem egyet, felettem kettőt, felettem tízet, mint hiába. Csak azt az elsőt kívánom vissza, a nagy világon nincsen párja. Hely, azt a kacskaringos ostor végét, én mégis visszahívom a

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó reggelt kívánok! Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt bűncselekményben, de a vagyon feltehetőleg bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. A parlamentnek benyújtott törvénymódosítással egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a kormány. Rajnerem János történész, akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkosszolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Újra iráni célpontokat bombáz az amerikai légierő. Washington szerint a műveletre azért van szükség, mert a perzsa állam továbbra is akadályozza a hajóközlekedést a Hormuzi szorosban, és támadja az amerikai csapatokat a térségben. Az iráni haditechnikát, valamint kikötőket és reptereket célzó bombázásokban 2 haltak meg az ország délnyugati részén. Teherán este ellencsapásokról számolt be. A lipcsei repülőtér elleni merénylet kísérletről egyeztetnek ma az EU és a NATO vezetői. A német belügyminisztérium tegnap Oroszországot tette felelőssé az augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónnal megkísérelt akcióért. A berlini vezetés közölte, bezárja a bonni orosz konzulátust és a berlini orosz házat, valamint szigorítják az orosz állampolgárok beléptetését Németországba. Moszkva szerint Berlin csak ürügyet keresett az orosz ellenes lépéshez. Még nincs késő, hogy a pusztítás helyett a teremtett világ védelméért dolgozzon az emberiség, mondta 14. Leó pápa tegnap a Teremtésvédelem világnapján. A katolikus egyházfő a Castel Gandolfói pápai rezidencián tartott homíliájában valódi környezetvédelmi fordulatot sürgetett, hangsúlyozva, hogy az egyén és a közösség egyaránt felelős a világ eredeti összhangjának megóvásáért. Letette a hűségesküt az 53 éves 8. Hókon király, aki apja 5. Harald múlt heti halála után került a norvég trónra. Koronázást nem rendeznek, mivel az ország 1908-ban eltörölte ezt a szokást. A néhai király temetését szeptember 9-én tartják, a szertartásra a világ minden tájáról meghívták az államfőket. Itthon megkezdődött a közönség szavazás az idei Kaszás Attila díjra, amely a kiemelkedő művészi teljesítmény mellett a közösségépítő szerepet is elismeri. A 4 jelölt a gyergyószentmiklósi Barta Boróka, a Szombathelyi Színház művésze Kelemen Zoltán, a Víg Színház tagja Ötvös András és a zalaegerszegi Pap Luisa. A közönség szeptember 15-éig szavazhat a kaszásattiladíj.hu oldalon. Az elismerést 2 nappal később a Víg Színházban adják át. Végül az időjárásról. Napos, gomoly felhős idő lesz, majd estétől észak-nyugat felől beborul az ég. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső vagy zápor, a nyugati határszéleken akár egy-egy zivatar is. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Eredetileg egy andoki dallam volt, egy perui népdal, az El Condor Pászad. Erős napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, ugye a Simon és Garfunkel tette világhírűvé. Kovács Kriszta és Sebestyén Márta előadásában hallgattuk meg ezt a dalt. Nagyon szép reggelt kívánok, derűs napot 2026. szeptember 2-án, szerdán, bő 8 perccel 6 óra után a Dankó Rádiót hallgatják, és hálásan köszönöm, hogy ma is bennünket választottak. Én egészen biztos vagyok benne, hogy nem bánják meg. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim ma Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenészerkesztő. 10 óráig fogjuk együtt tölteni a következő rövidke időt, remélem tartalmasan érdekes információk mellett, jó zenével, vagy még annál is jobbal, ki is emelnék műfajonként egyet-egyet ennek az órának a kínálatából. Természetesen kezdjük a nótákkal. 100 forintos bankó volt a Lajbi zsebben, énekli nem sokára Tolnai András. Ugorjunk a népzenére, a muzsikás együttes, Adjon Isten mind jobbat című felvételét is hallhatják. Az örökzöldek között Illésdal is felcsendül majd, az Észa fontos, Nem a haj, de természetesen operettet is játszunk. A Maja című Fényes Szabolcs Harmat Imre műből Leblanc Győző jó voltából hallgatjuk meg az Oda vagyok magáért című dalt. Megnézzük, hogy mennyi

szemmel takarni merni. Az a csókizét csak hírből ismeri, nem tébet még soha ivolyát, nem nótázat itt szakákon át. Mondt, aki a szerelmet takarni meri, nem tébet még soha ivolyát.

után, aki degleli, nincsen annak semmi teteje. Hogyha csók kell, hát ide vele, huncut, aki a szerelmet tagadni meri. Nincsen annak semmi teteje, hogyha csók kell, hát ide vele, huncut, aki a szerelmet tagadni meri. De azért a csóból soha se elég neki, rég megmondta az öreg anyám, csak a barna szeret igazán, huncut, aki a szerelmet takarni meri.

0: Egy perccel múlt 7:15.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: Egy pici újítás, nem kronológiai sorrendben, hanem logikailag csoportosítva próbáljuk meg felidézni az elmúlt évszázadok, vagy akár a közelmúlt történéseit. Kezdjük a magyar történelemmel. 1543-ban Székesfehérvár az Oszmán Birodalom hódítóinak kezére került, majd 1606-ban Bocskai István erdélyi fejedelem, és ez egy kicsit családi történet is idézőjelben. Nos, az ő szabadság levelével az akkori Szoboszló faluban, ma Hajdúszoboszlón letelepítette a Habsburg ellenes felkelésben résztvevő hajdúkat. Buda 1686-ban szabadult fel a 145 évnyi török uralom alól, még 1708-ban a Rákóczi szabadságharc utolsó győztes csatájában Béri Balog Ádám kurucz seregei Kölesnél legyőzték a szerb és osztrák csapatokat. Technikai és társadalmi fejlődés szempontjából érdekes emlék, hogy 1770-ben rendezték meg az első lottósorsolást Budán, 1818-ban pedig a Pesti Dunaparton horgonyt vetett az első dunai gőzhajó, a Karolina. Ha végig tekintünk az elmúlt évszázadok pusztító természeti katasztrófáin, akkor azt látjuk, hogy 1666-ban ezen a napon tört ki a londoni tűzvész, amely az angol főváros nagy részét elpusztította, míg szeptember 2-án jegyezték fel 1859-ben a történelem első és mindmáig egyik legismertebb geomágneses viharát, a Kellington eseményt, 2018-ban pedig tűz ütött ki a Rio de Janeiro-i Nemzeti Múzeumban, amelynek szinte teljes gyűjteménye elpusztult, és szintén egy érdekes összeállítás lehet a háborúkkal kapcsolatos visszatekintés. 45-ben a II. Világháborúban a japán megszállás megszűnését követően Vietnám ezen a napon kiáltotta ki függetlenségét. Ugyanezen a napon Japán feltétel nélküli kapitulációjával és a szövetségesek győzelmével véget ért a II. Világháború. A közelmúltban pedig 2013-ban Kairóban vádat emeltek Mohamed Mursi leváltott egyiptomi államfő ellen halálos áldozatokkal járó erőszakra való felbújtás miatt. Most pedig visszatérünk a jelenbe, Kis Attila Andor énekel a folytatásban egy szép hallgatót. A nóta címe Ott, ahol zúg az a négy folyó, Lakatos Miklós és zenekara kísér.

eszem azt az édes pici szádot, hisz a bajdot ingyen mégsem muzsikálhat. Nem zörög a haraszt, ha a

mama, süt a pék, süt a mama három tepsi fogácsát. Vörös bort ittam az este, aggyalom, ragyogom, szeretem a bort.

0: szeretem a bot.
1: A tegnap is csütörtökre ígértem a hidegfrontot, ígértem, hát jeleztem, legalábbis a meteorológusok tájékoztatása alapján, akkor jelzem, hogy a dolog nem változik, de is napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Na nem lesz olyan típusú hidegfront, hogy utána beszakadjon a hőmérséklet, mert ennek ellenére emelkedni fog. Pénteken, szombaton megint 30-33 fokra számíthatunk, na de ennyire ne szaladjunk előre. Ma kezdetben nyugatról kelet felé vonul át felhősáv felettünk, a Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, délután pedig napos idő lesz, gomoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg, ismét erősebben a felhőzet, és néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat, 26 és 32 fok közötti hőmérséklet lesz. A maximum szeptember 2-án, Apsolon, Csépán, Kasszandra és Töhötöm napján főnévnaposaink a Rebekák és a Dorinák, a Dorina a Dorottyából származtatható, ez pedig az ógörög Dorotea, Doroteos, tehát Isten ajándéka szóból eredeztethető, a Rebeka héber eredetű női név, bizonytalan a jelentése, van egy valószínű értelmezés, ez szerint üsző, de egy másik megfejtés szerint jól táplált a jelentése. Boldog névnapot kívánok! Minden ünnepeltnek az illés felvételével szeretnék kedveskedni, 1969-ből. Ez az ész a fontos, nem a haj.

0: Két perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: Georg Böhm, német zeneszerző, 1661-ben ezen a napon született, zongoraművész is volt, orgonán is játszott, a korálfeldolgozás egyik legnagyobb mestereként tartjuk őt. Nyilván Teleki László, író, költő, utazó, császári és királyi kamarás 1764-ben született ezen a napon, még a Nobel-díjas német fizikai kémikus Wilhelm Oswald, az elektrolitos disszociáció elvének kidolgozója, a katalizátor fogalmának meghatározója ő, 1853-ban született ezen a napon. A kolozsvári Mátyás szobor gondolom sokak emlékében ott él, Fadrusz János szobrászművész az alkotója, 1858-ban született ezen a napon. Homoki Nagy István, aki csodálatos természetfilmek készítőjeként vált ismerté, és az 50-es évektől a 60-as évek végéig emblematikus természetfilmeket készített. Igaz, hogy fekete-fehérben, de csodálatosan elevenedtek meg a gyönyörű magyarországi tájak ezekben a mozikban, Gyöngyvirágtól Lompulásig, hogy csak egyet említsek az alkotásai közül. Nos, Homoki Nagy István, Kossuth Díjas filmrendező, 1914-ben született ezen a napon. Az olasz színész Giuliana Gemma, 1938-ban, Acél Endre újságíró, 44-ben, a Kossuth és Jászai Mari díja színész, érdemes művész, egy igazi legenda, Oszter Sándor, hihetetlen, hogy már nincsen közöttünk, 1948-ban született, szeptember 2-án, érdekes, hogy Gáspár Tibor, Jászai díjas érdemes művész, és ezen a napon 57-ben Keanu Reeves, 64-ben Salma Hayek, amerikai filmszínésznő pedig 66-ban. Boldog születésnapot kívánok, minden ünnepeltnek szívből kívánok, jó egészséget, Isten éltesse önöket. A Maja című operettből játszom most részletet az ünnepelteknek, oda vagyok magáért, Le Bon Dieu énekel.

Jó reggelt, erős napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Elszaladt az idő, nem sokára 7 óra, kapcsoljuk a Kossuth Rádiót és a Krónikát. Addig Balogh Kálmán és a Méta együttes muzsikál. A következő zené óra első felvétele csárdás lesz, Nálad a házam teteje énekli majd Karszoginak Zoltán, Sárközi Bélai zenekara kíséretével. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Jó reggelt kívánok, ez itt tehát a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 2-án, szerdán, Rebeka és Dorina napján, 7 órakor. Én Benyó Rita vagyok, meleg, nyári, frontmentes napunk lesz, és ennek a részleteit is, és a közlekedést, és a híreket is a Krónikából hallhatják most.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
7: Új lakásépítési program előkészítéséről döntött a kormány.
6: Újraindult a vonatközlekedés Tiszaújváros és Miskolc között.
7: Az elmúlt 50 év leggyengébb almatermése várható idehaza.
6: Következnek a részletek. Új lakásépítési program előkészítéséről döntött a kormány, a megfizethető lakhatás javítását tűzte ki célul.
7: A közlekedési és beruházási miniszternek a pénzügyminiszter bevonásával szeptember végéig kell előkészítenie a Vekerle lakásépítési programot. Olvasható a Magyar Közlönyben. A program a lakáskínálat bővítése mellett nagy hangsúlyt helyezne a megfizethető lakások arányának növelésére, a barna mezős területek hasznosítására, valamint az energiahatékony és fenntartható lakásépítések ösztönzésére. A tervek között szerepel az intézményi bérlakások és kollégiumi férőhelyek fejlesztése, valamint a kiszámíthatóbb szabályozási környezet.
6: Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthonstart program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén.
7: A közlekedési és beruházási minisztérium törvénymódosító javaslata szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó.
6: A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal jelentéséből. A növekedést az ipar, a szolgáltatási szektor és a fogyasztás bővülése segítette, miközben a beruházások szintje és az agrárium visszafogta a gazdaságot.
7: A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a KSH által közzétett adatok alapján mérsékelt gazdasági fellendülésre kell számítani idén. Regős Gábor hozzátette, a következő időszakban az energiaárak változása jelenti a legnagyobb kockázatot.
8: Én az év egészére is ezt az 1,7% körüli növekedést valószínűsítem, aztán talán jövőre ismét sikerül egy kicsit tovább lépni, és ennél már egy nagyobb növekedést elérni.
6: Minden járatát el tudta indítani az iskola kezdés reggelén a MÁV Volán csoport, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a Volán esetében válsághelyzetet örököltek az előző kormánytól, például alkatrészhiány miatt több mint 300 tartósan leállított busz volt a telephelyeken országszerte.
9: sorban álltak le a volánbuszok, nem írták ki a szükséges tendereket, nem volt alkatrészellátás, és több olyan volántelep volt, ahol elfogytak a szükséges alkatrészek. És egész nyáron azon dolgoztak a kollégáim, a MÁV volánccsoport vezetői, hogy megpróbáljuk stabilizálni ezt a működést, és hát azt a célt tűztük ki, és szeptember 1-én az iskolakezdés napján minden busz kimenjen, de erre mindenki ingatta a fejét még júliusban is, hogy ez nem biztos, hogy összejön. Jelentem összejött, úgyhogy ezt nagyon köszönöm mindenkinek. Nyilván ilyenkor vannak dugók, vannak nehézségek, az iskolakezdés első napjai sosem könnyűek, de mind a MÁV-nál, mind a hévüzemben Budapest körül, mind az országos volánbusz üzemben minden járművet kiadtunk.
6: Újraindult a vonatközlekedés Tiszaújváros és Miskolc között. 3 évvel a vasútvonal bezárása után ismét kötött pályás kapcsolat szolgálja ki a vármegye 5. legnagyobb lélekszámú városát.
7: Ezt szintén a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid azt is közölte, hogy a miskolci fővonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát a felszabadított Európai Uniós forrásokból teljesen felújítja a kormány. Így ott akár 160 kilométeres óránkénti sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok.
6: Pontosabb és egyértelműbb feladat megosztással működik tovább a kormány.
7: A Magyar Közlönyben megjelent szeptember 1-től életbe lépő változások szerint a miniszterelnökséget vezető miniszter például nagyobb hangsúlyt fektet a személyzetpolitikára és a kormányzati koordinációra. A tudományos és technológiai miniszterhez kerül a többi között a kiberbiztonság és a mesterséges intelligencia feladatköre. Az egészségügyi tárcánál egyértelműbbé válik az egészségügyi intézményrendszer irányítása, míg az oktatási és gyermekügyi miniszter feladatai is kiegészülnek további felelősségekkel. A szociális és családügyi miniszterhez a gyermekjogi politika fog tartozni.
6: Több akadálya is lehet annak, hogy helyreálljon az Alkotmánybíróság tekintélye, pedig ez kulcskérdés lesz a jogállam helyreállítása szempontjából. Erről Sólyom Péter alkotmányjogász beszélt a Kossuth Rádióban, azzal kapcsolatban, hogy augusztus 31-ével lejárt 4 alkotmánybíró, köztük a testület elnökének megbízatása, miután visszaállították a 70 éves felső korhatárt. A szakember szerint fontos kérdés lesz, hogy olyan alkotmánybírákat jelölnek-e majd, akik valóban alkalmasak a testület autonómiájának megerősítésére.
10: Továbbra is a 2010 nyarán megváltoztatott rendszer szerint jelölik az alkotmánybírókat, amit egy egypárti jelölést tesz lehetővé a jelenlegi parlamenti feltételek között. Ez egy legitimációs probléma. A másik történet, hogy ami pedig az alkotmánybíróság mozgásterét jelenti, továbbra is alkotmányozó kormánytöbbség van a parlamentben, tehát ha a kormánynak nem tetszik a parlament, vagy az alkotmánybíróság döntése, minden lehetősége meg, hogy fölülírja az alkotmánybíróság döntését.
6: A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be a belügyminiszter. Pósvai Gábor hangsúlyozta, a jogszabályoknak visszatartó erőnek kell lenniük, és az érintett ügyekben hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést.
11: Szükségesnek látjuk a távoltartás rendszerének megerősítését és kiterjesztését. Indokolt, hogy a rövid időtartamú védelem helyett a bírósági távoltartás hosszabb időre legyen elrendelhető. Az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben korai hatósági beavatkozást kell biztosítani. Ezen konkrétumok mellett a kormány.hu felületén elérhető a közlekedésbiztonságról szóló társadalmi párbeszédben megfogalmazott témakörök között is több olyan szerepel, amelyet közlekedésrendészeti szempontból is fontosnak tartunk.
7: A Kresszel kapcsolatos javaslatokat jövő hét szerdáig, azaz szeptember 9-éig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon.
6: Törvénymódosítással javítaná a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezést az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
7: Az országgyűlés honlapján közzétett jogszabálytervezet előírná, hogy növény egészségügyi zárlat esetén nem jogosult kárpótlásra a termelő, hanem vállalja a meghatározott kötelezettségek teljesítését. A szőlőtőkék egymást fertőzik meg az aranyszínű sárgasággal, a fertőzés pedig képes teljes ültetvényeket kipusztítani.
6: Az elmúlt 50 év leggyengébb almatermése lehet az idei, írta elemzésében a Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet.
7: A Fruit Web szerint már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruitweb már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával.
3: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
12: Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják! Éjfélkor befejeződött az átigazolási időszak az európai labdarúgó top bajnokságokban, az utolsó órákban pedig a nyár legdrágább transfere is befutott. Enzo Fernández a sajtóírek szerint nagyjából 145 millió euróért a Manchester Cityhez igazolt. A 25 éves világbajnok argentin középpályást a Chelsea-től szerezték meg a manchesteriek, és a valós a médiában megjelent összeg, akkor beállították a brit átigazolási csúcsot. Két magyar válogatott labdarúgónak is meglett az új klubja. Balogh Botond a sajtóíreknek megfelelően a belga élvonalbeli Westerlónál folytatja pályafutását. A 24 éves nyolcszoros magyar válogatott középhátvéd a Pármától érkezett a belga csapathoz, amelyen

0: Tovább jutott a nyitókörből az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A világranglista 73. helyén álló magyar játékos a cseh Habicskovával találkozott, és mindkét játszmát 6-3-ra nyerte meg. Bondár ezzel sorozatban harmadik évben kezdte sikerrel a US Open-t, a második fordulóban pedig a 22. helyen kiemelt amerikai Keith lesz az ellenfele. Piros Zsombor viszont a sikeres selejtezőt követően 3 szetben kikapott az olasz Berucci-tól, pályafutása második Grand Slam főtáblás meccsén is kiesett. Köszönöm figyelmüket!
1: Közlekedés.
2: Egy műszaki hibás személyautó akadályozza a forgalmat az M1-es autópályán Győr felé, az M0-ás csomópont után a Biatorbágyi szakaszon. A 18-as kilométernél a külsőből a belső sávba kell sorolni.
1: Időjárás.
2: Ma is napos, fátyol felhős időre számíthatunk. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, zivatar. A hajnali 14-19 fok után napközben 27-32 fok valószínű.
3: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 11 perc.
4: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral. Na.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A második nap az iskolában, szeptember 2-a szerda a 2026-os esztendőben. Nagyon szép napot kívánok önöknek, jó étvágyat, hogyha netán valaki most reggelizne, jó utat azoknak, akik indulnak már munkába és iskolába, Hajdú Tibor vagyok, tartsanak velem ebben az órában is. Nem sokára lesz egy újabb kirándulás, egy kisebb településre, az óra végén pedig népzenei nyomozóirodánk jelentkezésével számolhatnak, Balogh Mariant és Bolya Mátyást hallhatják, na de milyen muzsikát! Nékem olyan asszony kell, énekli majd ezt a nótát Szalai László, Tibi Tebi Tangó, Psota Irén legendás felvételét is játszom majd. Lesz operett részlet, a Marica grófnőből Maricai Zsupán kettőse, Széles Flóra és Dénes Viktor jóvoltából csendül fel, elsőként pedig az én édes Katinkám, legendás előadók Csákányi Eszter, Détár Enikő, Farkas Bálint és Szombati Gyula előadásában csendül fel a jól ismert dallam a Stúdió 11 közreműködésével. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot!

Nem nekem tanulsz, magadnak tanulsz. Ez volt talán az én generációm életében az iskolával kapcsolatos egyik legfontosabb, mondjuk így, mondat, amit hallottunk a szüleinktől. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Egy biztos, hogy rengeteget változott a gyermeknevelés az elmúlt évtizedekben, a gyerekekhez való hozzáállás. Régen talán több volt a szabály, a tekintély, a mert én azt mondtam, és akkor ez így lesz. Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek, és még sorolhatnám. Ugye a gyerekektől azt várták régebben, hogy alkalmazkodjon a felnőttek világához, ami azért nem hiszem, hogy feltétlenül teljesen hibás elgondolás. Ma sokkal többet beszélünk arról, hogy a gyerek érzéseit is meg kell érteni, kérdezni kell tőle, nem csak nevelni, hanem meghallgatni is fontos, és nagyon-nagyon egyetértek ezzel a gondolattal is, valószínűleg az egyensúlyomban a hangsúly. Talán egy valami van még, ami nem változott, hogy a gyerekeknek akkor is szüksége volt határokra, de emellett biztonságra, és legfőképpen, és leginkább akkor is és ma is szeretetre. Lehet, hogy régen másképpen neveltünk, és másképpen nevelkedtünk, mint ma, de a cél mindig ugyanaz, olyan embert szeretnénk útjára bocsátani, aki megállja a helyét a világban, és közben nem felejti el, hogy hogyan kell szeretni, tisztelni, és segíteni másokat. Talán ez az a lecke, amit egyik nemzedék sem írhat át. A Donkó Rádióban, a folytatásban Peller Károly előadásában hallgatunk meg egy dalt. A tavalyi Csináljuk a Fesztiváltban hallhattuk ebben a feldolgozásban a Szívbajok ellen kisasszony szedjen tangó című felvételt.

0: Bencidától Bansidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
1: Bőrcskösség, Győrmoson Sopron megyében a győri járásban találjuk a Rápca északi partján, Győrtől 12-13 kilométerre nyugatra. Bár belterületét a fő közlekedési útvonalak elkerülik, de hát természetesen az M1-es és az 1-es felől, illetve az M85-ös felől is könnyen meg tudjuk közelíteni. Fennmaradt oklevelek tanúsága szerint már a 12. század végén lakott terület volt. A helynév valószínűleg a ma már nem használatos Bér személynévből eredhet, de lehet a Bertalan változata is, azaz Ber, a végén levő Csé pedig ennek a kicsinyítő képzős változata. 1908-ban fogadta el a községi törzskönyv bizottság véglegesen a Bőrcs változatot. 1468 előtt a község az írci apátság és a szentgyörgyi grófok birtoka volt, utóbbiaknak kastélyuk is volt itt. Utána a győri püspök birtokába került, és az ő tulajdonában maradt egészen az 1945-ös földosztásig. A falu többször is a pusztulás szélére sodródott, 1590-ben német zsoldos katonák például bosszúból felgyújtották, mert nem fizették ki a zsoldjukat. Utána 1594-ben Győr elfoglalásakor várt a településre az igazi pusztulás, újjár telepítésére pedig csak a vár 1598-as visszafoglalása után került sor. A Rákóczi szabadságharc leverése után pedig a 18. században egészen 1809-ig Napóleon magyarországi hadjáratáig nyugalomban telt az idő, az ezt követő időszak pedig egész Magyarország történetében a békés gazdasági fejlődés korszaka volt, a jobbágyság eltörlésének, illetve a polgári tulajdon kialakulásának ideje. A sorscsapások azonban nem kímélték Bőrcsöt. Kolera járvány pusztított 1866-ban, 1876-ban árvíz, utána befejezték a Rápca szabályozását, de 1886-ban ismét árvíz pusztított, és nem sokkal ezek után a falu nagy része le is égett. Az első és a második világháború csatáiban szinte minden családból részt vett valaki. Utóbbi esetében a második ukrán front csapatai 45 márciusában foglalták el Öttevényt, Abdát és Bőrcsöt. A németek akkor már elhagyták a falut, úgyhogy harcok nem voltak a községben. A falu arculata igazából a rendszerváltást követően változott meg, kifejezetten gyorsan. Nagyon sokan keresik fel a települést és környékét, a szép környezet, a holtágak, nyílt vízfelülete, az erdők, ligetek és a nádasok egyre több kirándulót vonzanak a környékre, akár gyalogos, akár kerékpáros túrákra is. Javaslom is, hogy tegyenek ilyeneket Bőrcs környékén. Nézzék meg az evangélikus és a római katolikus templomot is. Varga Béla katolikus papnak, aki nagy támogatója volt a második világháborús lengyel menekülteknek, egy nagyon szép emléktáblát helyeztek 2003-ban, ez a magyarországi lengyelek emlékhelye is. Ha itt járnak, feltétlenül keressék fel ezt is. Bőrcsöt is látni kell, ismerni kell, nagyot kirándulni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. A következő felvétel önöknek forog a Dankó Rádióban, Marica és Zsupán kettőse a Marica grófnőből, Széles Flóra és Dénes Viktor énekel. Jöjjön a szép város, Kolozsvár!

Jó reggelt kívánok, a Donkorádiót hallgatják. Hamarosan jelentkezik népzenei nyomozóirodánk, Balogh Marian és Bolya Mátyás. Rövid összeállítása, addig Farkis Béla és zenekara muzsikál. 8 órakor hírek, majd az Eddától a Hűtlennel indul a következő zenei óra. Érdemes lesz velem tartani.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Ezen a héten újra zenei vándormotívumok nyomába eredünk. Az ezúttal kiválasztott dallamot egy a Balkánon közismert hetes lüktetésű ritmus hordozza, klasszikus formáját pedig többek között a moldvai magyarok őrizték meg, Musama vagy Masamoy néven. Érdekesség, hogy a téli ünnepkörhöz kapcsolódó kecsketáncoltatásnál is használják. Ekkor ugyanez a dallam a kecskés elnevezést kapja.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 549. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.
2: Röviden idézzük fel az alapdal.

1993-ban Szentendre főterén rendezte meg Ruszt József a 18. század végéről származó magyar nyelvű darabot, a Pikó Herceg és Jutka Perzsit. A zenéhez bátran felhasználtam folklór tapasztalataimat, emlékezett vissza Sebő Ferenc. Valóban, Sebő gátlás nélkül változtatta meg a metrumot hol reneszánsz táncot idéző 6-8-adra, hol egyenletes lüktetésű 4-4-edre.

az opera népszerűsége óriási volt a 18. század végén. A legtöbb nyugat-európai országnak ekkor már jellegzetes saját opera kultúrája, ünnepelt szerzői voltak. Magyarországra meg annyi más vívmányhoz hasonlóan ez is késve érkezett meg. Így az említett első magyar nyelvű operát csak 1793-ban mutatták be Budán. Persze ne gondoljunk a hagyományos értelemben vett operára, inkább olyan énekes játékra, amelyben a szereplők általában prózában beszéltek egymással. Időnként a zenekar is megszólalt, és áriák, duettek vagy népdalok szakították meg a történetet. Sajnos a zenéje nem maradt fent.

0: Csebő Ferenc zenéjét a Hegedős Folk zenekar szólaltatta meg. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesebb. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
4: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
3: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
5: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
3: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó reggelt kívánok! Európai körútján ma Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz, de egyeztettek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az évente tartott körút célja, hogy az uniós vezető megismerje a tagállamok álláspontját a legfontosabb témákban. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkely szerinti eljárást, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter mindenről Budapesten egyeztetett Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével. Továbbra is szorosan együttműködik a Fidesz-szel a KDNP, mondta a párt alelnöke a Kossuth Rádióban. Juhász Hajnalka a kereszténydemokratásk megújulásáról szólva úgy fogalmazott, annak része az is, hogy egy politikus elismeri hibáit és bocsánatot kér. Ezt ő megtette a választások után. A frakcióvezető beszélt arról is, hogy szerinte a KDNP-s politikusoknak nincs félnivalójuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkáját. Rajnerem János történész, akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztés Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Mostantól minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen az elvégzett munkáért, jelentette be Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között. Az érintett szakaszon csak egy vágányon közlekednek a vonatok, ezért a győri fővonalon késésekre kell számítani. Sérültről nem tudni, a baleset körülményeit vasútbiztonsági szakemberek vizsgálják. Baleset történt az M0-es déli szektorán a Hárosi Duna hídon. Az M1-es felé a 15-ös kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás meghaladta a 10 kilométert. Napos gomoly felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, a nyugati határszéleken akár egy-egy zivatar is. Napközben 32 fokot is mérhetünk.
7: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Devis napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 2-án, szerdán, 8 óra után 8 perccel nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Hajdú Tibor vagyok, remélem, hogy kellemesen telik a reggelük a Dankó Rádióval. Köszönöm, hogy ma is bennünket választottak. Tartsanak velem a folytatásban is. Hamarosan foglalkozunk az egészségünkkel, 3:49 környékén a gyomrunkkal, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint az Egyasszonynak 9 a leánya, Bokor János énekel, Nem tudok én megjavulni, hallhatjuk Sánta Zsolt előadásában ezt a nótát. Reggeli világzenénk a nézését meg a járását, Parnograsztos átirata, az örök zöldek között pedig Harangozó Teri slágert is hallhatnak, a címe A zápor, elsőként pedig jöjjön már is egy csárdás, Nyári csendben száll a nóta szó, Várnai Adrián énekel Bangó János és zenekara kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: Két perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Ha nem is feltétlenül magáról a szóról, vagy a definícióról hallottunk, miszerint létezik fokozott erkölcsi érzékenység, de nagy valószínűséggel sokan vagyunk így, hogy érezzük, hogy ez egy picikét néha már teher az ember számára. Ez ugye azt jelenti, hogyha valaki nagyon gyorsan és mélyen észreveszi a körülötte történő, akár nem is vele megeső igazságtalanságot, tiszteletlenséget, tisztességtelenséget, vagy azt, hogyha egyáltalán valakivel méltatlanul bánnak, vannak, akik ilyenkor könnyen tovább lépnek, viszont vannak olyan emberek, és én is sokszor szenvedek ettől a helyzettől, hogy sokáig rágódunk azon, amit láttunk, vagy amiben adott esetben részt vettünk. Nos, a nehézség abból adódik, hogy nem mindenki látja ugyanazt a problémát, és amikor az érzékenyebb ember ezt szóvá teszi, még őt tarthatják problémásnak, vagy túlérzékenynek, ráadásul a környezet idővel könnyen rábízza, idézőjelbe téve, az igazság őrzését, hogy majd ő szól, amikor képviselni kell másokat. Ez viszont az ilyen ember számára hosszú távon, de már középtávon is kimerítő, és kifejezetten magányossá váló helyzetet eredményezhet. Az igazságérzet, én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen egy fontos érték, de talán meg kell tanulni az embernek, és lehet, hogy ezt csak 50-60-70 évesen tudja elsajátítani, de mindenképpen dolgozni érdemes azon, hogy nem kell minden egyes igazságtalanságot nekünk helyrehozni. Meg kell tanulnunk eldönteni, hogy mikor érdemes megszólalni, mikor bölcsebb elengedni a dolgot. A határhúzás nem közöny, mondják a szakemberek, hanem egészen egyszerűen annak felismerése, hogy véges az energiánk. Tehát nem az a baj, hogyha valaki túl sok igazságtalanságot vesz észre, hanem ha azt hiszi, hogy minden egyes igazságtalanságot neki kell megszüntetnie. A Dankó Rádióban, a folytatásban Berkes János énekel, Lakatos Miklós és zenekara kísér. Nem tudom, az életemet hol rontottam én el, szól a nóta.

hallgató, andalgó, csárdás, a folytatásban jönnek a nóták szépen sorban. Delis napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Nem tudok én megjavulni. Hullámzó Balaton tetején, nem zörög a haraszt, így szépen egymás után. Sánta Zsolt, Gáspár Ani és Teremi Trixi énekel. Előtte azonban reggeli világzene. A Pardograsz felvétele forog a nézését, meg a járását, feldolgozása. Persze este 9-től még több világzene a Dankó Rádióban. Hallgassák akkor is Népek Dalai című műsorunkat majd.

Még nem kell befőttekben gondolkodnunk, hogyha valamilyen gyümölccsel megbolondított ételt szeretnénk készíteni, így nyár végén, ősz elején, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, úgyhogy egy ilyen nyárvégi, nagyon könnyed, csirkés ételt készítünk majd el barackkal hamarosan. Addig nóták, népzene, elsőként pedig Örökzöld, a Zápor című dal, előadója Harangozó Teri.

0: 3:49 múlt 2 perccel.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: A gyümölcsöket húsokkal kombinálva mindig valamilyen különleges ételt kapunk, nem lesz ez másként most sem. Egy őszi barackos csirkeragút készítünk, és ami még extra benne, hogy kuszkusszal tálaljuk majd. Mondom már is a hozzávalókat, nagyjából 4 főre. Egy egész csirkemell, egy pici só és bors, egy kevés olaj, vaj, egy fej vöröshagyma, egy ilyen 2 centiméteres gyömbérdarabka, egy teáskanálnyi kakukkfű kell hozzá, és egy olyan 30-40 deka barack. A kuszkuszhoz pedig 20 deka kuszkusz, egy olyan 4 deci vagy zöldségleves alaplé, vagy víz egy kevés ételízesítővel, egy kevés vaj és egy csokor petrezselyem, ezzel fogjuk majd a végén megbolondítani. Először le is forrászhatjuk a kuszkuszt az alaplével, lefedjük és 10 percig állni hagyjuk, utána jön a csavar, hogy amikor megszívta magát, belekeverünk egy kevés vajat és apróra vágott petrezselymet. A ragúhoz pedig nagyobb szeletekre érdemes vágni a csirkemellet, csózni, borsozni, majd közepes hőmérsékleten alaposan megpirítani az olajon, a visszamaradt szaftra pedig még egy kevés vajat rádobhatunk, lepirítjük rajta az apróra vágott hagymát, a gyömbért, sózzuk, borsozzuk, utána megszórjuk kakukkfűvel, mehet rá a felezett barack, és olyan 5 perc pirítás után hozzáadhatjuk a húst, és még együtt rocsogtatjuk nantyából 5 percig, a kuszkuszt pedig a ragúval megpakolva tálaljuk, utána pedig jó étvágyal elfogyasztjuk. Jó muzsikát kínálok a finom étel mellé, már is Fisú Mónika és Dolhai Attila előadásában hallhatják Odette és Rajami duettjét Kálmán Imre a Bajadér című operettjéből, az Operett Színház zenekarát és musical együttesét Maklári László vezényli.

Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Hamarosan 9 órakor következnek a hírek, addig Balázs Tamás és zenekara muzsikál. A következő zenei óra csárdással indul majd, akinek nincs szeretőjeinek, Jené Gábor, Toki Balog Ernő és zenekara kísér.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Önök is oda? Ön hova?
3: Kiállhat egy nagy érzés útjába.
4: Az ön fia is egy ilyen kis tingli-tangli nő.
3: Természetesen a mama. De a szerelmet és a múltat nem lehet eltörölni. Sota Irén, Latinovics Zoltán. Csárdás királynő. Pénteken 19 óra 10 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Pecz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! Magyarország továbbra is megvédi határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Közölte Magyar Péter, miután Budapesten egyeztetett az Európai Néppárt elnökével. Jelenleg napi 1 millió euró bírságot kap az ország a külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. Manfred Weber felajánlotta a segítségét abban, hogy sikerüljön megoldást találni a bírság megszüntetésére. Az ellenzéki szerep lehetőséget teremthet a KDNP-nek a megújulásra, mondta a párt alelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Juhász Hajnalka közölte, továbbra is szorosan együttműködnek a Fidesszel, de a jövőben arra törekszenek, hogy saját karaktert építsenek. Ennek része a hibák elismerése, ezáltal pedig a hitelesség megerősítése is. Hozzátette, a következő időszak politikai történéseitől és a választójogi törvénytől függ, hogy a KDNP önállóan indul-e a 2029-es önkormányzati választáson. A távoltartási végzés nem tartja vissza a bántalmazókat az erőszaktól, mondta Mérő Vera jogvédő női aktivista a Kossuth Rádióban. Mint fogalmazott, a kapcsolati erőszak egy rendszeres és egyre fokozódó folyamat, a hatóságok ennek ellenére elszigetelt esetekként kezelik a bántalmazásokat. A publicista megoldásként működő külföldi példákat említett, például az előzetes kockázatelemzést és a bántalmazó személy fizikai korlátozását. Pósfai Gábor tárcavezető tegnap jelentette be, hogy a belügyminisztérium egyeztetést kezdeményez a kapcsolati erőszak visszaszorítása érdekében. Mint fogalmazott, a jogszabályoknak hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést. A digitális átállást is ösztönzi, hogy mostantól a kézi nyugtákról is adatot kell szolgáltatni. A tegnap életbe lépett változtatásról szólva a NAV főosztályvezetője a Kossuth Rádióban elmondta, akár mobiltelefonnal is lehet számlát kiállítani, ami a kereskedőnek is egyszerűbb és a vevőnek is kényelmesebb. Tündör Szabolcs hozzátette, az új kötelezettségnek várhatóan gazdaságfehérítő hatása is lesz, mivel átláthatóbbá válik az adózás. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. A világ egyik legbefolyásosabb médiamágnásáról szóló filmmel nyílik meg este a Velencei Filmfesztivál. Danny Boyle Ink című drámája Rupert Murdoch korai éveit mutatja be. A versenyprogramban 21 film szerepel, idén kiemelt figyelmet kapnak a dokumentumfilmek. A rangos nemzetközi seregszemlére több magyar filmest is meghívtak. Horváth Lili, Mundruczó Kornél és Reisz Gábor legújabb alkotásának is Velencében lesz a világ premierje. Itthon napos, gomoly felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, a nyugati határszélen akár zivatar is. Napközben 27 és 32 fok várható.
0: Derűs napot. A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: a többet ihatom, de ihatom. Sem szeretőm, sem pénzem, csak bánatom, de másnál háromszor a többet ihatom, de ihatom.
1: Derűs napot kívánok, a Domkó Rádiót hallgatják, 2026. szeptember 2-a van, szerda, 6 perccel múlt 9 óra. Hajdú Tibor vagyok, hálásan köszönöm, hogy ma is a Domkó Rádióval indították a napjukat. Bízom benne, hogy így, hogy a délelőttbe fordulunk, velem tartanak és marad a jó hangulat, jó muzsika lesz természetesen a társunk. Nem sokára Benedek Fi Katalin előadásában játszom a Ládod, édesanyám, miért szültél a világra kezdetű nótát. Sárga Csikó, sárga a nyereg rajta, énekli majd Szegedi Csaba. Az örök zöldek között pedig lesz majd Vámosi János sláger, hallhatják a Neoton Familiát, az Omegát, és természetesen Dankó klubos koncertfelvétel is fölcsendül majd az óra második felében. Most pedig kezdjünk operettel, Lehár a Vígözvegy című művéből, Hanna és Daniló kettősét játszom. Előadója Bojtos Luca és Laki Péter, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kísér. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: hallani a vidám hangját. Nagyon boldog születésnapot kívánok, drága Anikó.
1: Köszönöm.
0: A helyzet azt gondolom, hogy sejti, hogy Kovács Éva, drága hallgatónk, barátunk volt az, aki megkért rá, hogy köszöntsem. Szó szerint idézem jó a levelét barátnőmnek, Ábrahám Anikónak. Szeptember 2-án lesz a születésnapja. Isten éltesse erőben, boldogságban, egészségben sokáig. Mostan egy zárójeles rész. Ő az autó segítségem, és másban is mindent köszönök neki. Akkor gondolom bevásárolni, meg ilyen-olyan helyekre tetszenek együtt menni autóval. Úgy sejtem.
1: Hát főleg előadásokra, de...
0: Az mennyivel jobb.
1: Igen.
0: Melyik lesz a következő egyébként, ami már tervbe van véve?
1: Most 6-án.
0: Igen? Nótás buli lesz?
1: Igen.
0: Jó.
1: Bányai Márton szeretjük nagyon, és ő fog fellépni többek között.
0: Értem. Igen, ezt is sejtem, hogy nagyon kedvelik Bányai Márton. Viszont a nóta, amit most játszani fogok Éva néni kérésére, az Újvári Marika előadásában csendül föl, az Ima a hazáért. Nagyon boldog születésnapot kívánok, és nagyon örülök, hogy beszélhettünk. Éva nénit is puszilom.
1: Köszönöm szépen.
0: Csókolom, viszont hallásra.
1: Köszönöm.

Biztos hallották, hogy Győr és Győr-Szent Iván között vasúti baleset történt, erős napot kívánok a Domkó Rádiót hallgatják. Most még mindig csak egy vágányon haladhatnak a vonatok, emiatt a győri fővonalon 5-10, esetenként 10-20 perccel hosszabb bejutási időre kell számítani még. A délelőtti órákban Szeged és Szatymasz között pótlóbuszok szállítják az utasokat, egy műszaki hibás tehervonat akadályozza ugyanis a forgalmat, úgyhogy a Budapest-Szeglét-Szeged vonalon hosszabb bejutási időre kell számítani még a délelőtt folyamán. Az M0-ás déli szektorában a Hárosi Dunahídon az M1-es felévezető oldalon történt baleset, a 15-ös kilométernél lehet, hogy még mindig a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Több mint 15 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, mindenféleképpen válasszon másik útvonalat. A Domkó Rádióban a folytatásban a Hulló Levelek című 1963-as Vámosi János felvétel csendül fel.

Derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Lassan-lassan közeledünk 10 órához. Egészen biztosan lesz ma is aranylemezek 2 órán keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágereivel várja önöket Töldi Kriszta. A mai adásból azt is megtudhatják, hogy mit gondolt az örökzöldekről a népszerű dalszerző, előadó művész Pályer András. Érdemes lesz hallgatni a műsort a folytatásban is. Most jön a trombitás Frédi és az Omega felvétele.

Egy lépés, két söprés, két söprés, egy lépés, egy lépés, két söprés, egy lépés.

Egy koncertfelvétel mindig más, emlékeket hoz elő, visszarepít, akár egy konkrét koncertre, vagy ahhoz az életkorhoz, amikor először hallottuk ezt a dalt, de is napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják, és mindenféleképpen egyfajta közösségi élményt ad, még hogyha egyedül hallgatjuk is, a háttérben mindig ott érezzük, hogy ott van egy egész közönség, és ilyenkor picit olyan, mintha mi is ott ülnénk közöttük. De folytatásban ezt át is élhetik a Dankó Rádióban. Három ilyen felvételt játszom, Karin Enik és Dócs Péter énekel nem sokára, utána Vojtági, Tordai Zoltán és zenekar a kíséretével, most pedig Gábor Espán és Szenes Iván szerzeményét egy 2024-es Dankó Klubról, Karcagról hozom önöknek, Kocsis Tibor énekel. A kíséretet most is Tordai Zoltán és zenekar adja.

alap volt ma reggel a naptelepülésedel, és napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják Macska Ugrás Nyira Győrtől, és egészen biztosan sokan jártak alapról is már a 70-es évek végén, és ez most a nosztalgia, igazi nosztalgiája, azt a bizonyos gombakrémes veleg szendvicset fogyasztani. A környéken élők biztos tudják, hogy mire gondolok, a többiek pedig figyeljenek, Vecsei Miklós színművész mutatja be Győrmoson Sopron megye értéktárának egyik büszkeségét, addig Csepregi Gyula fújja a Woman in Love című világslágert. 10 órakor hírek, utána aranylemezek Tölgyi Krisztával, majd jó ebédhez szól a nóta, Budai Bencix már jelneket, 2 órától kívánságműsor, Gáz Zoltán barátom műsorvezetésével, szívküldi szívnek szívesen. A kedvük tartja mai műsorunkat is, mint ahogy bármelyiket visszahallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Szabó Tamás zenei szerkesztő és Gorzsás Gábor hangmérnök. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor. Holnap reggel 6-kor várom önöket ismét. Addig is derűs napot, viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Győr-Moson Sopron.
1: Alkalmi ételből tömeggyártott finomság. Tradicionális gombakrém. A győriek egykori nagy kedvence a gombás meleg szendvics, közismert nevén az arrabonás meleg szendvics volt. A 70-es évek végén kezdték el árulni, majd 1980-ban az arrabona ételbár nyitásakor futott be igazán. Kora fast foodját az akkori étteremvezető Pető István készítette és indította el a siker útján. Ezt a maga idejében szinte nyugati feelinget a Kuckó étteremben is lehetett kapni, amiért sokszor hosszú sorok álltak. Azóta ezek a legendás étkezdék átalakultak, megszűntek. A gombás meleg szendvicset próbálták ugyan másolni, de nem igazán sikerült. Ezt a piaci rést fedezte fel egy vállalkozás. A népszerűvé vált gombakrém hiánya ösztönözte a Horex Gomba Kft-t, hogy gyártsa és kereskedelmi forgalomba hozza, és ezzel újra elérhetővé tette a terméket tradicionális gombakrém néven. Ez még most is eredeti receptúra alapján készül, amit az Ízvilág korabeli megalkotója bocsátott a cég rendelkezésére. A krémet kizárólag természetes alapanyagokból készítik, hagyományos technológiával. Sűrítésesen mesterséges anyaggal, hanem tej, vaj és liszt hozzáadásával készül. Az idő persze múlik, így ma már svéd gombasaláta, meleg szendvicskrém és tejszínes gombapaprikás változatban vehetik meg Győr-Moson Sopron vármegye szerte a 25 dekás krémrudakat. Kiváló pirítós kenyérre kenve és tésztában sütve is.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
3: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
2: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
4: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! Akár 60-80 ezer név is nyilvánosságra kerülhet az ügynök akták megnyitásával, nyilatkozta a Telexnek a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint hozzátette, arról nem tud, hogy a besúgói listán lesznek-e olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági, politikai szereplőkké váltak. Közben tegnap a Magyar Közlönyben megjelent, hogy Rajner M. János történész, akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálását segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Magyarország továbbra is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor, közölte Magyar Péter, miután Budapesten egyeztetett az Európai Néppárt elnökével. Jelenleg napi 1 millió euró bírságot kap az ország a külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. A téma feltehetően szóba kerül majd este is, amikor a kormányfő az Európai Tanács elnökét fogadja. Odesszában 8 ember, köztük egy gyermek is megsebesült hajnalban az újabb orosz légicsapásokban. Egy 24 szintes lakóház súlyosan megrongálódott. Találatért irodaépületeket, infrastrukturális létesítményeket és két oktatási intézményt is. A Kijev megyei Bucsa körzetében 3 raktárépületet találtak el az oroszok, tűzütött ki, de a lángokat a folyamatos támadások ellenére sikerült eloltani. Éjszaka is folytatódtak az amerikai bombázások iráni célpontok ellen. Legkevesebb 11 ember meghalt, 8 megsebesült. Irán válaszul rakétákkal és drónokkal támadta a térségben lévő amerikai támaszpontokat. Washington tegnap azzal magyarázta a bombázásokat, hogy Irán továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és támadja a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatokat. Több mint 9 hónap hajózás után kikötött Tájföldön az Abraham Lincoln amerikai repülőgép hordozó. Az 5000 fős legénység 5 napos pihenőt kap. Az úszóerőd előbb a csendes, majd az indiai óceánon vett részt bevetésen, januárban pedig átirányították a Közel-Keletre, ahol az Iránnal vívott háborúban kapott fontos szerepet. Bár a haditengerészetnél nem ritkák a több hónapos küldetések, a rekordhosszúságúra nyúlt szolgálat kikezdte a legénység mentális egészségét. Összeütközött 2 török teherhajó a Márvány-szigeten, Isztambul közelében. A hatóságok szerint az egyik jármű valószínűleg elsüllyedt, mert a legénységgel nem tudtak kapcsolatba lépni. A másik hajón nem találtak sérülést. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, 2 ember könnyebben megsérült, az ablakok megrongálódtak. A bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Itthon napos, gomoly felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, a nyugati határszéleken akár zivatar is. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható.
6: Aranylemezek.
7: Jó napot kívánok, Pöldi Krisztina vagyok. A mai összeállításunk első részében olyan örökzöldek csendülnek fel, mint a szélmalom, az Isztambul, a Járd el az Orba dalát, a Lassan bandukolva, a Széllel szemben, az Édes évek vagy az Angyallány. A Magna Cum Laude slágerével a Vidéki sanzonnal kezdünk, amit a Scampoló dala a Levegőben követ. Jó szórakozást kívánok!
6: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: eltérési igényt jelzi régi bejáratott slágerekkel, ami sokkal csendesebb, szelidebb. A legnagyobb örömöm egyébként ebben az egész dologban az, hogy fiatalok is gyűjtik a régi, nagyon régi felvételeket. Lemezeken, szallagokon gyűjtik, csemegét akarnak föltenni a legmodernebb rockok után, és föltesz egy sistergő régi, 40 éves slágerecskét, és mindenki csendben hallgatja, és csodálkozva örülnek neki, hogy ez jó, de jó pofa dolog. Szóval szükség van erre.
1: Pályer Andrást hallották egy archív interjú részletben, és az aranylemezeket egy 1972-es felvételével folytatjuk, amin egy olyan örökzöldet énekel, amely kiállta az idő próbáját. Ez nem is meglepő, hiszen egy Oscar-díjas filmbetétdal magyar változatáról, a Szélmalom című dalról van szó. Michel Legrand az Ellen és Marilyn Bergman szövegíró házaspárral írta a Windmills of Your Mind című dalt a Thomas Crown ügy című filmhez. A magyar fordítás pedig Bradányi Iván munkája. Pályer Andrást a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara és a Körmendi Együttes kísérte.

Feltehetően a Zorba a görög című világhírű film ihlette Szűcs Judit, Szűcs Antal Gábor és Várszegi Gábor Járd el a Zorba dalát című szerzeményét, amellyel folytatjuk az aranylemezeket.

1975 egyik nagyon jellegzetes dala volt Szörényi Levente és Bródi János a Széllel szemben című szerzeménye, amit a fonográf előadásában hallhatnak az aranylemezekben. Utána pedig a Dankó Rádió Magyar Nóta díjának első kitüntetettje 60-i kis Gyöngyi előadásában egy örökzöld hangzik el, mégpedig Nádas Gábor és ifjabb Kalmár Tibor Jó lenne 120 évig élni című szerzeménye.

A beat korszak egyik igen jellegzetes, nosztalgikus hangulatú dala volt az Édes évek, amit Zorán és S. Nagy István írt 1967-ben. Mondjuk egy kicsit vicces, hogy ekkortájt még nagyon fiatalok voltak, a 20-as éveik elején jártak, de már az elveszett édes évek felett keseregtek, miközben még előttük állt az élet. Minden esetre örökzöldet alkottak, és a Metro együttes előadásában már hallhatják is az aranylemezet.

Egy világsláger magyar változatával folytatjuk az aranylemezeket. Roy Orbison 1963-ban énekelte lemezre saját szerzeményét, a Blue Bayou-t, majd 1977-ben ismét a slágerlistákra került a dal Linda Ronstadt előadásában. Csak az Egyesült Államokban 2 millió példányt adtak el belőle, így platina lemez lett. Az énekesnő pedig elnyerte az év albuma és az év énekesnője kategóriában is a Grammy díjat. A Blue Bayou magyar változatának szövegét Bradány Iván írta, és Sasvári Anna Mária Zora énekli a Bergendi Együttes kíséretével az aranylemezekben.

0: Hát velem, na velem, ma velem. Marad.
1: Dankó Rádió. Lecsenyén FM 103,8. A Magyar Zene Rádiója.

egy kis balett zenével zárjuk az aranylemezek első részét, persze feldolgozásként. Csajkovszki diótörőjének dallamait Radics Béla és Beke Zoltán hangszerelte át, és a Pannónia együttes előadásában hallhatják a hírekig. 11 óra 4 perckor pedig a korállal indítjuk a mai örökzöld zenei összeállításunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést, összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott videóinterjújában elmondta, folyamatban van a századvég átvilágítása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra. Emellett vizsgálták a médiafigyelést végző Observerrel és a Kommentár Alapítvány a kötött szerződéseket, valamint a Nézőpont Intézetnek fizetett pénzeket is. A miniszter közölte azt is, hogy a tervek szerint még a héten nyilvánosságra hoznak 100 korábban titkosított határozatot. Teljes tisztújításra, önálló politikai arculat kiépítésére törekszik a KDNP. A párt jövőjéről szólva Juhász Hajnak, a frakcióvezető helyettes azt mondta, továbbra is együttműködnek a Fidesszel, de azt még nem tudják, hogy az önkormányzati választáson önállóan vagy az előző kormánypárttal együtt indulnak. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása a Közlekedési és Beruházási Minisztérium javaslatára. Ezt teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetektől is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy ez a rendszer kisebb környezeti terhelést, kevésbé zsúfolt közutakat jelent, miközben pályahasználati díj formájában bevételt is termel a vasútnak. Alig változott a vendégek és a vendégéjszakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban. Összességében 0,4%-kal csökkent a vendégek száma. A szállásokon eltöltött éjszakák száma ugyanakkor 0,3%-kal nőtt tavaly júliushoz képest. Újabb kínai segély érkezett Nepálba a múlt heti áradás károsultjainak megsegítésére. A szállítmány a többi közt gyorsan összeszerelhető hidakat, járványvédelmi felszereléseket és kommunikációs eszközöket tartalmaz. Egy héttel ezelőtt egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a nepáli-kínai határ mentén fekvő völgyekre Nepál középső részén. Eddig több mint 1000 halottat találtak, és még ezreket keresnek. Robbanás történt hajnalban az augsburgi főpályaudvar közelében. Az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, két fiatal könnyebben megsérült, az ablakok megrongálódtak. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Évtizedekig tartott a nyári tűzvész miatt károsodott Deliblati homokpuszta erdeinek helyreállítása. A szerbiai pusztán jelenleg nincsenek aktív tűzfészkek, de a tűzoltók továbbra is figyelik a terepet. A szakemberek a könnyen lángra kapó tűlevelűek helyett nyír, nyár, kőris és tölgyfa ültetését javasolják. Itthon napos, gomoly felhős az idő, elszórtan kisebb eső előfordulhat. Estétől északnyugat felől beborul az ég, és főként a Dunántúlon lehet eső, zápor, a nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is. A szél megélénkülhet. Napközben 27 és 32 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Ezek.
1: Már folytatjuk is a képzeletbeli időutazásunkat. Délig mások mellett a Kim Novák, Mátrai Zsuzsa, Bodnár Attila, Aracki László, Rátonyi Róbert, Charlie és a Budapest Bár felvételei szólnak, valamint 1966 nagy sikereiből is válogatunk. Az 1981-es Tánc és Popdal Fesztiválon harmadik helyezéssel végzett Homok a szélben című dallal megyünk tovább a Korál előadásában. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
0: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: cha-cha-cha.
1: A Made in Hungary rádiós dalversenyen 1966-ban hangzott el először közönség előtt Autede és Esnagy István Ördögből angyal lehetnél című dala, és nagy sláger lett belőle. Mátrai Zsuzsa énekli az örökzöldet az aranylemezekben.

1996-ban az Eurovíziós Dalfesztivál hazai dalválogatójának döntőjében szerepelt Bodnár Attila és Paprita szerzeménye, a Szív és Vér, amit Bodnár Attila adott elő. Bár végül nem ez a dal képviselte Magyarországot a norvég fővárosban, Oszlóban rendezett nemzetközi döntőben, itthon szép sikert aratott a slágerlistákon.

Nem tudom, önök hogy vannak vele, de én kimondottan szeretek a saját városomban turistáskodni, új helyeket, részleteket felfedezni, vagy akár visszamenni korábban már meglátogatott helyekre új élményekért. Pláne, ha ez a város történetesen Budapest, hiszen kiapadhatatlan a felfedezni való. A múlt héten is ezzel töltöttem pár napot, mert a kamaszkorú keresztfiam jött hozzánk vendégségbe vidékről, még a nyári szünet utolsó napjaiban. Így aztán vele újra felmentünk a budai várba, elmentünk a parlamenthez, a Hősök terére, a Városligetbe és a Néprajzi Múzeumba, sőt még egy kis dunai hajókázást is beiktattunk, hogy jó sok élménnyel térhessen majd haza. És én megint rácsodálkoztam, hogy Budapest, Budapest, te csodás! Az aranylemezeket Fényes Szabolcs és Széchy Mihály klasszikus örökzöldjével folytatjuk, Rátonyi Róbert és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara előadásában.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most 1966-ot vesszük célba, és belehallgatunk pár akkori nagy sikerbe. Igen emlékezetes volt az Illés bemutatkozása az első táncdalfesztiválon, Szörényi Levente és Bródi János Még fáj minden csók című dalával, amely aztán végül az egyik második helyezéssel végzett. A beat zenészek már erősen képviseltették magukat, hiszen ugyanebben a mezőnyben versenyzett Neményi Béla és az Atlantis együttes is, Deák Tamás és ifjabb Kalmár Tibor Jól érzem magam című dalával. Kon Zsuzsa pedig külön díjat nyert a produkciójáért, Pályer András és Es Nagy István Nincsen olyan ember című dalának előadásáért, amelyben az Illés kísérte. Újra.

Lassan közeledünk a mai aranylemezek végéhez, de egy szippantás a jóból 1994-ből azért jöhet még, ugye? Ler István László Attila és Horváth Attila szerzeményét Charlie.

0: Kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
1: Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt

0: megmutatom neked. Meglátod, milyen ügyes vagyok.
1: Kérlek, segíts, hát én úgy szeretlek téged, s az anyukád.
0: Te szeretsz minket? Miért? De én még soha se láttalak.

0: hogy megbocsásson. Ha elment mégis, elbúcsúzom én is.
1: Szervusz, bácsi!
0: Szervusz, kicsi!
2: Dankó Rádió. Nagy Kanizsán FM 106,7. A Magyar Zene Rádiója. Szeret

oda velem, ahol a kis tantusz terem. Higgyen nekem, nincsen szebb hely Budapestnél. Ott, ahol a Margit sziget megbolondít annyi szívet, tessék kérem,

Budai Beatrix a 2025-ös Dankú Gála zenekarával táncoltatott meg minket, ezem a Mihályi Szilágyi László vidám klasszikus örökzöldjével. Pár perc múlva pedig már a Jó ebédhez szól a nótában válogatja önöknek a csábbásokat, andalgókat és hallgatókat. Őt pedig Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő váltja majd a stúdiónkban, hiszen 2-től 5-ig ma is lesz Szívküldi Szívnek Szívesen kívánságműsor. Az aranylemezek munkatársai Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy minket választottak. Tegyenek így holnap délelőtt is. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó Dankú rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: Dankó Rádióban.
1: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Pecz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! Akár 60-80 ezer név is nyilvánosságra kerülhet az ügynök akták megnyitásával, nyilatkozta a Telexnek a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint hozzátette, arról nem tud, hogy a besúgói listán lesznek-e olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A tárcavezető beszélt arról is, hogy az elmúlt hónapokban elvégzett munka alapján a kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása a Közlekedési és Beruházási Minisztérium javaslatára. Ez teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy ez a rendszer kisebb környezeti terhelést jelent. Augusztusban lassult a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Utóbbi mögött a járműállomány lassú fiatalodása áll, az átlagár 5.300.000 forint volt. A hibrid modellek iránt egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS-t értesítést az adószámla egyenlegéről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Összefolytatódik a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, illetve egészségügyi tanácsadással és családi programokkal az érdeklődőket. A gyógyszertár minden helyszínen 3,5 millió forint adománnyal támogatja az adott település egészségügyi intézményét. Több mint 100 000 darab iskolai eszköz és 2 millió forintot meghaladó támogatást gyűjt össze a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Spár akciójában. A vásárlók 2000 rászoruló gyermekiskola kezdését támogatták. 25 órás megszakítás nélküli musical előadással indítja az évadot az Erkel Színház. A jövő vasárnapi programot, amely egyben rekordkísérlet is, a Teátrum emeleti büféterében tartják. A belépés ingyenes, a látogatók bármikor csatlakozhatnak az eseményhez, és bármeddig maradhatnak. Napos, gomoly felhős az idő, elszórtan kisebb eső előfordulhat. Estétől északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon lehet eső, zápor, a nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27 és 32, késő este 17 és 24 fok várható. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Beszélni ezüst, hallgatni arany. Beszélj, de csak akkor, ha van ok s alkalom rá, mert bizony anélkül magad s a más feje is beleszédül. Benedek Elek író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. szeptember 2-án szerdán itt a Dankó Rádióban. Jó ebédhez szól a nóta ma is két óráig, ehhez én jó szórakozást és kellemes időtöltést kívánok. Már is hallgassuk Vadász Zsoltot, amint a Csak-csak-csak az esik nékem keservesen című csárdást énekli, majd Sánta Zsolt a Badacsonyi Kéknyelűről tart nekünk egy kis beszámolót. A zenekarokat Balázs Tamás, majd Nyári László prímás vezeti. Nótára fel, kedves Dankó család!
3: Csak

Hencida valóban létező település Hajdú-Biharban, Bonchida pedig Erdélyben, Kolozsvár közelében található. A két falut azonban nem történelmi kapcsolat fűzi össze, a nevük hangzása olyan szépen rímel egymásra, hogy a népi képzelet összekapcsolta őket. A régi népmesékben pedig, ha Hencidától Bonchidáig folyt a sárga lé, az bizony azt jelentette, hogy hatalmas lakodalmat csaptak, volt ott étel, ital bőven, és persze dínom-dánom hajnalig. Hát a Hencidától Bonchidáig című csárdást bizonyosan jól ismerik hallgatóink. Ezt most Jákó Vera előadásában hallhatjuk a soron következő nóta összeállításban, ám előtte még az Államalom Állavitorlája című dalt Csala Judit nyújtja át hallgatóinknak, a hervadó cserfalombról Farkas Lozika énekel, és már is elsőként Gáti Pál dalol, az Én sem vagyok rosszabb, mint a többi ember című hallgatót halljuk az ő előadásában. Jár Róka Sándor és Esznagy Endre szerzeményét.

Az imént hallott nóta összeállítás legvégén Csóka Gyula és a zenekara muzsikált. A folytatásban már Tarnai Kis Lászlót halljuk, és a Virág vasárnapján című nótát. Majd Gáspár Ani a muskátli virágáról énekel, míg Egri József előadásában felcsendül a Befogom a lovam című csárdás, végezetül Szász Kati zárja a sort. Dankó klubos felvételekkel megyünk tovább.

0: Most ismét az emlékezés pillanatai következnek itt a Dankó Rádióban, hiszen 1954-ben ezen a napon hunyt el Király Ernő, aki König Ernő néven látta meg a napvilágot 1884-ben Kiskeszin. A múlt század elején a magyar színpad és a magyar dal egyik kedvelt alakja volt. 1909-től 10 éven át a Király Színházban viványaként lépett fel, és hamar Budapest egyik legnépszerűbb operett színészévé vált. A korabeli gramofon lemezeknek köszönhetően azonban nem csak a színház közönsége ismerhette meg, rengeteg felvételt készített, köztük magyar nótákat is. Hangja így a színpad mellett a lemezekről is sokakhoz eljutott. Élete későbbi szakaszát már Amerikában töltötte. New Yorkban hunyt el 1954. szeptember 2-án. Hát most hallgassuk Király Ernőt egy újra digitalizált gramofon felvételen itt a Dankó Rádióban. Partnere Cserei Irma lesz. Aztán Bokor János a Kalapomon piros rózsa című dalt nyújtja át hallgatóinknak, míg a vásárhelyi híres promenádon Szeredi Krisztinával sétálhatunk együtt. Végül Máté Otilia énekel a Hullafa levele Hullahó című csárdást halljuk zárásként. Fogadják sok szeretettel.
1: Na megint összegyűjtünk, hát azért ökör az ökör, hogy akkor iszik, amikor szomjas. De azért ember az ember, hogy akkor is igényt, amikor nem szomjas.
2: Ne gondolj már te, inkább hallgass ide, hallgass meg a nótámat, jó diány.

Az én nótámat úszat, Jóska, te! Az, hogy még gót vertem már!

Szeptember 2-a egy születési évforduló alkalmából is emlékezésre hív bennünket, hiszen 1930-ban ezen a napon született Hollai Bertalan, eredeti nevén Herczig Bertalan Cigándon. Színészként kezdte pályáját, a Színház és Filmművészeti Főiskolán tanult, majd több vidéki színházban, később pedig az Állami Dériné Színházban játszott. Pályájának különleges állomása volt, amikor Dankó Pista szerepét alakíthatta a színpadon. 1978-tól azonban a magyar nóta lett életének meghatározó része. Hivatásos nótaénekesként feleségével, Talabér Erzsébettel együtt bejárták Európát és Amerikát, 4 éven át pedig a Szólanóta című televíziós műsort is vezette. A rádióban mintegy 150 nóta felvétele őrzi hangját. Ma születésének évfordulóján emlékezzünk Hollai Bertalanra páratlan rádió felvételeivel. Felcsendül a Gyalogutak, Dőlőutak, a Sárga Rózsa ne virágozz és a Kocsmárosné hozzon bort a javából című klasszikus magyar nóta. Kísér ifjabb Sánta Ferenc, majd Boros Lajos zenekara.

a nagyapám orzája, tüzes, mint az ifjú babám csöpp szája. Kocsmáros né, hozzon bort a javából, javából, de javából. Mindegyem, mint a nagyapám orzája, tüzes, mint

Karcagi János, Eperjesi Erika, Bangó Margit és Boros Jolán énekel adásunk első részének utolsó énekes összeállításában, melyben felcsendül az Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki, a Toronyban Jaj de sok a Garádics, az Egy kicsi ház van a domb tetején és az Ingó Ringónád című klasszikus magyar nóta. Fogadják sok szeretettel!

édes kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, ott csúd a fülembe, hogy szeretsz nagyon. Hormona illatú most a vihád, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Hormona illatú most a vihád, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom. Itt van a május, és itt van a nyár, rám mosolyog újból a targarét. Mindenütt morgon a illat a fát, ott súg a fülembe, hogy szeretsz tehát. Érjen az élet, hiszen keratál, jöjjön a csonka, az estbe takar. Már ez a kis kapandom tetején, gyere oda, édes, ott légy.

azt ütüli a rigó, hogy a legényed se jó, valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró álmok, apró a levele, két virágot terem a teteje, azt ütüli a rigó, hogy a legényed se jó,

0: mesél. Apró pának, apró a levele, kék rágot terem a teteje, azt ütüli a rigó, hogy a legények se jó, valamennyi, mind leány bolondító. Apró pának, apró a levele, kék rágot terem a teteje, azt ütüli a rigó, hogy a legények se jó, valamennyi, mind leány bolondító.
1: Most Balázs József és Cigány zenekara húzza a talpalávalót, aztán tartunk egy kis szünetet, de visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Én egészen biztosan itt leszek, remélem önök is.

0: műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
5: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Pec Gábor Olivér. Jó napot kívánok! Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinókoncesziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről is. Manfred Weber a többi közt felajánlotta segítségét abban, hogy sikerüljön megoldást találni a Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós bírság megszüntetésére. A bírságot a külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kell fizetnie hazánknak. Európai körútján ma Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter esti tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz, de egyeztettek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az évente tartott körút célja, hogy az uniós vezető megismerje a tagállamok álláspontját a legfontosabb témákban. Szlovákia pert indít az Európai Unió bíróságán a génmódosított növények deregulációjáról szóló uniós szabályozás módosítása miatt. A júniusban jóváhagyott rendelet kivonja a génmódosítás tilalmára vonatkozó szabályozás hatálya alól azokat a növényeket, amelyeket az új génkezelési technikákkal kezeltek. Korábban három magyar civil szervezet Magyar Péter miniszterelnökhöz fordult az intézkedés miatt, és azt kérték, hogy védje meg Magyarország GMO-mentességét. Szerintük az új szabályozás gyengítené a fogyasztói jelölést és a nyomon követhetőséget. Közben az Európai Unió holnaptól felfüggeszti a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. A behozatali tilalmat azért rendelték el, mert a dél-amerikai ország nem nyújtott elegendő garanciát arra, hogy megfelel az állatok vakcinázását illetően az EU szabványainak. Már 3000-nél is több halottja van a kongói ebola járványnak. A fertőzöttek száma meghaladta a 6000-et. Az afrikai ország történetének eddigi legsúlyosabb járványa május közepén kezdődött. A megbetegedéseket a vírus bundi bugyó törzse okozza, ami ellen nincs védőoltás. Jelenleg két vírus ellenes kezelés és egy vakcina klinikai vizsgálata zajlik. Itthon ősszel folytatódik a Richter egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal az érdeklődőket. A gyógyszertár minden helyszínen 3,5 millió forint adománnyal támogatja az adott település egészségügyi intézményét. Közös játékra hívja a családokat a kecskeméti Szókraténusz Játékmúzeum. Szombaton a Szórakafeszten Grillus Vilmos koncertje, bábjátékok, felnőtteknek szóló meseterápia, valamint interaktív népzenei műsor, közösségi növényültetés és Lego robotok programozása várja az érdeklődőket. Többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Holnap északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőzet érkezik, amely napközben átvonul az ország felett. Elszórtan várható zápor, zivatar, a szél megélénkül. Hajnalban 11-16, napközben holnap 26-31 fok valószínű. A pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
7: Már is itt vagyunk, folytatjuk műsorunkat, az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó, egészen 2 óráig még jó ebédhez szól a nóta. Tolnai Andrással és Mészáros Andrással már is együtt énekelhetjük a Zöld Erdőben jártam, és a Szegény asszony fia vagyok című magyar nótát. Tartsanak velünk! Zöld Erdő!

Cserebogár, sárga cserebogár, ezt a népszerű magyar nótát Fonyó Barbara is repertoárján tartja, ifjabb Berki Bélai zenekarának kíséretével halljuk ezt a nagy klasszikust, majd Bányai Márton, Dócs Péter és Kalina Enikő is dalra fakad. A Volt-e már szívedben fájdalom című andalgót követően a Százados úr seje haj és a Sárga a rigó kerek a cipó című csárdást halljuk. Itt a Magyar Zene Rádiójában.

nem csinálnak koporsót. A bokának sejfaj, a bokának nem írnak búcsúztatót. Ágyú golyó lesz annak a búcsúztatója.

búcsúztatója. Barna kislány seje, haj, barna kislány lesz a megsiratója. Ágyúgolyó lesz annak a búcsúztatója. Barna kislány seje, haj, barna kislány lesz a megsiratója.

Devecseri Dankó Klub előadásunkról hoztam el önöknek a Julcsa, ha kimegyen a piacra című csárdást, melyet Dániel Gábor operett énekes előadásában hallunk. Kísér az imént hallott Berki Péter cigányzene.

0: fejem szoknya, ötköllöny meg hajfa mádé. Hey! Gyűjtva sose leszek a magáé.
1: Ki volt az az asszony? Teszi fel a kérdést a dalban, a folytatásban Koltai László, itt a Dankó Rádióban Varga Jenővel és zenekarával. Majd Jenei Gábort, Kolostyák Gyulát és Nemes Ildikót halljuk, valamint az Elvennélek én csak adnának, a Réten, Réten, a Sárga csikom, Sárga lovam és a Csaj elédes című.

Hajnal Nikolett és Kollár Katalin két csárdás felvétele szól már is itt a Dankó Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix, üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Hallgassuk meg a Kopogós a csizmám, a Még azt mondják, ez se szép, az se szép, és a Baj van, nagy baj című csárdást.

És már is elérkeztünk szerdai adásunk utolsó énekes összeállításához. Az első nóta így indul, amikor az édesanyám imakönyvét utoljára kérte. Ezt a megindító nótát Pék László előadásában halljuk, majd Szőlősi Emese, Somogyi Erika és Pataki István rádió felvételeivel folytatjuk a sort. A selyemkendő, selyemkötény, selyemszoknya, a szabad, szabad, szabad és az ég a kunyhó ropoganád című csárdással.

0: legszebb éket.
1: Ennyi fért szerdai műsorunk idejében, én köszönöm, hogy ma is velem tartottak, remélem ez holnap is így lesz, ajánlom figyelmükbe szeptember 3-át, amikor újra stúdiókoncerttel jelentkezünk 13 óra után, 4 perccel tartsanak velünk, hiszen ismét élőben szól majd jó ebédhez a nóta, követhetnek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán, és persze élőben itt a Magyar Zene Rádiójában. A szerda délután hátra levő részében pedig Szívküldi Szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal 2-től 5-ig Gál Zoltán várja önöket, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és a Dankó Rádió hallgatóival. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Legvégül Ökrös Oszkár cimbalom játékában gyönyörködhetünk. Viszont hallásra holnap!

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolta Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetésről, és elmondta azt is, hogy este António Costával, az Európai Tanács elnökével találkozik. Novák Katalin volt államfő, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadó meghallgatását is javasolja majd a kegyelmi ügy felelőseit feltáró parlamenti bizottság alakuló elülse előtt a testület Tiszás elnöke. Summer Orsolya elmondta, hogy a bizottság a teljes iratanyagot bekéri az igazságügyi minisztériumtól és a Sándor Palotától, így a tanúk beidézése néhány héten belül megkezdődhet. Hozzátette, a megjelenést megtagadókra bírság szabható ki, a harmadik mulasztás után pedig előállíthatják őket. A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést, összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott videóinterjúban elmondta, hogy folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra. Emellett vizsgálták a médiafigyelést végző Observerrel és a Kommentár Alapítvánnyal kötött szerződéseket, valamint a Nézőpont intézetnek fizetett pénzeket is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatot az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Terrorellenes nyomozás indult Németországban, miután támadás ért egy elektromos alállomást. Az incidens Brandenburg tartományban egy hőerőmű közelében történt. Több áramvezeték megrongálódott és rövid ideig szünetelt a szolgáltatás. Tegnap este fennakadás volt egy Köln melletti elektromos alállomásnál is. A rendőrség gyanúja szerint ott is szabotázsakció történhetett. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halálos áldozatok között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Egyiptomban gyakoriak a buszbalesetek, a járművek és utak rossz állapota, valamint a közlekedési szabályok megsértése miatt. Tavaly 6000 ember vesztette életét közlekedési baleset. Egy hír az úton lévőknek. Véget ért a baleset az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a Tatai szakaszon, a 88-as kilométernél, de a torlódás még így is több kilométeres. Az időjárásról. Többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Holnap északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőzet érkezik, amely napközben átvonul az ország felett. Elszórtan várható zápor, zivatar, a szél megélénkül. Hajnalban 11-16, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket szerda délutáni kívánságműsorunkban, és remélem, hogy van kedvük velünk tölteni a következő 3 órát. Kitűnő kéréseik közül ma is nem esni kiválogatott a hangmérnök Wolf Attila. Telefonszámunk 061-759-6071. Hívjanak minket. A Rebekákat és Dorinákat köszönjük névnapjukon, és azokat, akik szeptember 2-án születtek. Férjének Kovács Gábornak Hévíz Györkön 76. születésnapja alkalmából kíván erőt, egészséget, hosszú életet szerető családja körében felesége. Szóka Júliát Németh Csicsó József zenekara kíséri. Jegenyefán fészket rak a csóka.

Kápolnás Nyilken Kovács Jánosnak 70. születésnapja alkalmából minden jót kíván felesége, fia Jani, menye Klaudia és unokái Noel, Oliver, Marcel, Ármin és természetesen az egész család és a barátok. Gazdik Györgyné Marcaliban szeretné meghallgatni a dalt és küldi fiának is szeretettel, Cseráti Zsuzsa énekel, édes kisfiam.

0: és most hallgassunk bele az üzenet rögzítőbe.
1: Jó napot kívánok, Gábor Tamás vagyok, és nagymamámnak szeretnék küldeni születésnapi alkalmából Áfra Erzsébetnek Nem forog a dorozsmai szélmalom című számot. Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon sok szeretettel adjuk át. Karácsonyi Rén énekel, kísér Olá Viktor zenekara. Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom.

Veszprémben Németh Józsefnek 85. születésnapja alkalmából kíván hosszú, boldog életet felesége Teri, fia Józsi, lánya Erika, az unokái Anna, Réka, Áron, Eszter, Örs és a dédunokák Zsófi, Soma és Levente. Talabér Erzsébetet Szalai Antal zenekara kíséri, Vándorol a hold az égen.

Unokájának, Molnár Olafnak 28. születésnapja alkalmából minden jót kíván nagy-nagy szeretettel Magdi mama. Balatonszentgyörgyön Kis Ferencnek szeretettel küldi a dalt Zsóka Zala megyéből, Szigeti Fercsét Berki Péter zenekara kíséri, Tánccsárdások.

leszek benne a vegyár, mégsem leszek a császár katonája. Elég nagy a sarkadi határ, magam leszek benne a vegyár,

leszek a császár katonája. Fáj a szívem egy karika gyűrűért, de még jobban egy szép barna kislányért. Jobb ujjamról a balra húzom a gyűrűmet, nem hagyom el soha az

Drága szüleire házassági évfordulójuk alkalmából hálával és szeretettel emlékezik Bányai Né Zsuzsa Szombathelyen. Forintos Gézáné lányának születésnapja alkalmából minden jót kíván, Balázs Boglárka énekel, nekünk találkozni kellett.

77. születésnapját ünnepli szeretett nagymamánk, édesanyánk, özvegy Mucsi Jánosné Abonyban. A Jóisten áldásával és ezzel a szép nótával, mely a kedvence, szeretnénk köszönteni fiai Pali Jani, lánya Klári, veje Laci, unokái Ákoska, Dorottya, Dávidka, Vivike és fogadott fia Árpi. Karcagi Nagy Zoltánt Sárközi Béla zenekara kíséri az Én jó apámnál.

Berényi Jánosnak Hódmezővásárhelyen szeretettel küldi a dalt Judit Mezőberényből, Lente Lajost Balog Albert zenekara kíséri, Túra disznó.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Táncosné Irénke vagyok. Két unokahúgomat, akik nagyon szépek és okosak is, Táncos Nóra 18, Lele Eszter 22 éves lesz szeptember 2-án. Az egész család nevében sok szeretettel kívánunk számtalan sok boldog születésnapot erőben és egészségben. Sok puszit küldünk mindkettőjüknek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, minden jót, viszont hallásra.
2: Örömmel adjuk át Vadkert Imrét és a Kormorán együttest halljuk. Ki szívét osztja szét.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Csókási Ferencné szeretné meghallgatni a következő nótát Berettyóifaluban. Pécsi Kis Ágnes Trigó Sándor zenekara kíséri Megáradt a patak.

Barabás László Nérvúzsikának, Hajdú Szoboszlóra szeretnénk küldeni a következő dalt névnapja alkalmából. Szeretettel testvére Etelka és fia Gyula. Nyíri Szabó Sándort Jeremiás Béla zenekara kíséri. Paraszt volt az édesapám.

csak egy bűne volt, szerette az én muzsikozót. Kártya mellé hóbor kellett, meg úri barát. Ez vitte el a termésnek mindig a javát. A csikókat is felírtom a végrehajtó. A kocsmában mégis zengett a muzsikozó. Így hát nekem nem maradt már se kocsi,

Szatmári Imréné Szerencsről édesapjának kérte a következő nótát, Miklós Józsefet Oláh Kálmán zenekara kíséri, Gyalogút, Kocsiút.

0: szakad a hurri hajrá. Én azt meg az édes párom, bombaromba, komáromban iszunk rá.
1: Solymárról Eperjeséné Margó kérte kedvenc dalát, Nagy Sándor énekel, Hétre ma várom a Nemzetinél.

0: de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: És itt a következő kérés. Férjemnek, Béni Józsefnek 80. születésnapja alkalmából nagyon sok erőt, egészséget, nótás jó kedvet kívánunk. Felesége, 3 gyermeke és 4 unokája. Dr. Wigbertalan énekel, szeretem a magyar nótát.

Kriston Csabának Gödöllőre keresztmamája küldi a következő nótát szeretettel. Dóri József énekel kísér Magyar Imre zenekara. Elég volt a legény élet.

én életházasok nékére. Ideje, hogy rendes ember legyek én is végre. Meguntam a lányok után polémodra járni, itt a lopott édesóra órát hosszan várni. Meguntam a lányok után polémodra járni, itt a lopott édesóra órát hosszan várni. Könnyű dolog kimondani házasodnék éne, csak az a baj, nem megyek már olyan hamar lépre. Az lenne a legjobb, hogyha este hazamennék, kakasszóra, virradóra házas ember lennék. Az lenne a legjobb, hogyha este hazamennék, kakasszóra, virradóra házas ember lennék.

Szombathelyről Gerebel Lajosné kérte a következő nótát, Vörös Sárit Albert István zenekara kíséri, Pántlika, Pántlika.

Remek dalokkal várom Önöket a következő órában is. Tűzpiros virág, hajlik a rózsafa, és a homokóra is elhangzik majd. A hírekig hallgassuk Budai Sándort és zenekarát.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről is. Manfred Weber a többi között felajánlotta segítségét abban, hogy sikerüljön megoldást találni a Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós bírság megszüntetésére. A bírságot a külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kell fizetnie hazánknak. Novák Katalin volt államfő, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadó meghallgatását is javasolja majd a kegyelmi ügy felelőseit feltáró parlamenti bizottságnak a testület Tiszás elnöke. Summer Orsolya ezt a mai alakuló ülés előtt közölte. Hangsúlyozta, hogy a bizottság a teljes iratanyagot bekéri az igazságügyi minisztériumtól és a Sándor Palotától, így a tanúk beidézése néhány héten belül megkezdődhet. Hozzátette, a megjelenést megtagadókra bírság szabható ki, a harmadik mulasztás után pedig előállíthatják őket. A jogszabályokat és az adatvédelmi előírásokat betartva működött együtt a gondosóra programmal a Fidesz, és áll minden vizsgálat elé, közölte a párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan arra reagált, hogy Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte, a kormány bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságnál, mert a gyanú szerint a Fidesz aktivistái a program személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. Holnap éjjel válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a több mint 2 milliárd forintos fejlesztéshez. A régi aszfaltfelületeket rugalmas, biztonságos burkolatok váltották fel, rendezték a vízelvezetést, elkészítették a pályafestéseket, és ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat, hálókat és más sporteszközöket is telepítettek. 13 kiállítással csatlakozik a fotográfia feltalálásának 200. évfordulóját ünneplő, egy éven át tartó francia programsorozathoz a mai Manóház. A Francia Fény két évszázada című programsorozat 2027. szeptemberéig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatja be a fotóművészet történetét és jelenét. Az eseménysorozat keretében országszerte előadásokat és szimpóziumokat rendeznek, egyebek között Budapesten, Veszprémben és Fehérvárcsurgón. végül a várható időjárásról. Többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Holnap északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőzet érkezik, amely napközben átvonul az ország felett. Elszórtan várható zápor, zivatar. A szél megélénkül. Hajnalban 11-16, holnap napközben 26-31 fok valószínű. 15 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat itt a Kívánságműsorban, és mielőtt egy remek dallal tovább megyünk, hadd hívjam fel figyelmüket arra, hogy holnap délben ismét élő koncert innen a Dankó Rádió stúdiójából, pontban 1 órakor Szász Kati, Koltai László és Salasovics Norbert zenekara közreműködésével, a háziasszony, mint mindig, Budai Beatrix, tehát holnap délben hallgassanak élő koncertet a Dankó Rádió stúdiójából egészen pontosan 1 és 2 óra között. Szeretném kedves feleségemet, Rózsikámat köszönteni névnapja alkalmából. A héten hallottam Nádas György előadásában a Rózsi Rózsi kezdetű dalt. Ezt szeretném, ha lejátszanák. Kívánok jó egészségben, boldogságban egymás mellett eltöltött hosszú életet, írta Mimon József Győrből. Nádas Györgyöt Tordai Zoltán zenekara kíséri.

0: és ha nincs majd játszom neked szájharmonikán. Hey!
1: Hajmási Lászlónének Nagy Kanizsán szeretettel kíván erőben, egészségben gazdag életet családja körében Ilike és Ilus. Busai Antalt Jónás Mátyás zenekara kíséri. Nem születtél te sem, mint én, márványköves cifrapalotába.

Móczár Ferencné férjének kérte Velencéről a következő dalt, Zalatót Erzsébetet Berki László zenekara kíséri, Csendül a nóta.

Karcagon Balla Károlyné szeretné meghallgatni legkedvesebb nótáját, melyet Berkes János énekel. Kék a búzavirág.

búz a virágkék, az egész világ mikor a szemedbe nézek. Égő piros az ág, égő lesz az orcán, mikor a kezdődik.

a virág kék, az egész világ, mikor a szemedbe nézek. Édes gyöngyvirágok,

0: édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehesse végre.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Takács Sándor vagyok Kelenvölgyből. Egybekelésünk 60. évében szerelmetes feleségemnek, Rózsának születés- és névnapjára küldöm. Köszönöm szépen!
3: Szeretettel küldjük a dalt Bála Savoyban, ebből hangzik el a

Bezsényi Kálmánné Kecskemétről Molnár Lászlótól kért nótát, kettőt hallunk, Gödöllői Akácerdő és a Még azt mondják.

Miklós ostorosan szeretné meghallgatni a következő nótát, melyet Farkas Rozika énekel, Kísér Radics Ferenc zenekara, Nem tudom, hogy szeretem-e.

Színási Józsefné férjének kérte kedvenc nótáját Kisújszállásról, Kemenes Saroltát Lakatos Sándor zenekara kíséri, Tagadom, tagadom.

Zalaegerszegről Siposné Erika kért egyik kedvenc, megunhatatlan nótáját, amint írja, Kincses Veronika énekel, kísér Boros Lajos zenekara, 10 pár csókot egy végből.

A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 3 perc múlva 3:30 lesz. Szeretném kérni feleségemnek, Tomor Istvánné Áginak Vácra, házassági évfordulónk alkalmából a Tűzpiros Virág című slágert, köszönettel Tomor István, Kovács Erzsé énekel.

Csongrádra Bíró Lajosnak lánya kérte kedvenc nótáját, Gergely Annát Lakatos Sándor zenekara kíséri, a szegedi sürgőny pózna demagos.

0: Kovásné Rebekának nővére nagyon sok szeretettel küldi a következő dalt névnapi alkalmából, szeretettel gondol rá. Visser Ágnes énekel, hajlik a rózsafa.
1: Hajlik a rózsafa, hajlik!

A következő örökzöldet Tunyiné Erika kérte, és Györkőné férjére emlékezik a dallal. Porr Péter énekel, Homokóra.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném 79. születésnapomon meghallgatni férjem kedvenc nótáját, az ereszalott fecskefészek. Ő sajnos már 5 éve nincs velünk. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Isten éltesse, minden jót kívánunk önnek! Kállai Borit, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, ereszalott fecskefészek.

Nagy Kanizsáról Pengős Istenné kérte a következő nótát, férjével együtt hallgatják, Gránás Zsuzsát Berki László zenekara kíséri, Kár a gőzért.

0: Velem.
1: Veszprémből Ladányi Győzőné kérte a következő dalt, Cakó Juliannát Baranyai István zenekara kíséri, egy csók és más semmi.

Kalocsáról Kis Lászlóné férjét szeretné meglepni kedvenc nótájával. Bojtor Imrét Járóka Sándor zenekara kíséri. Halljátok, cigányok, valahogy ma oly jó kedvemben.

barátnőjének, Ancikának perbára küldi a következő dalt Katalin. Gál Gabriellát Szalai Antal zenekara kíséri, megsárgul a levél szeptembernek végén.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Sternerné Mária Ceglidről kérte a következő dalt. Simó Katalin, Ifjabb Olá Kálmán zenekara kíséri. Édesanyám, mondja meg!

Hányszor jártunk erre ketten együtt? Itt most minden rád emlékeztet, mert a világ minden rezdülésében csak téged éreztem. Most egyedül jöttem ide. Nem is tudom,

minek gyötröm a szívemet. Tudom, senki sem vár itt rám, hát legjobb lesz.

Már mondom is, hogy mi mindent hallhatnak a következő órában, például a Ketten az úton című slágert, de elhangzik a Régi ház körül, és a 25 szár rózsa is, most a Zagyva banda játszik.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Támogatta a kormánypártok és a szakmai szervezetek jelöltjeit a független közmédia testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A testület elnökének a médiajogász Bájer Juditot javasolták. Ugyanakkor az ellenzéki frakciók egyetlen jelöltje sem kapta meg a tagsághoz szükséges támogatást. Radnai Márk, a bizottság Tiszás alelnöke közölte, a függetlenség védelmére létrehozott testület akkor is létrejöhet, ha nem minden helyet töltenek be. A tagok kétharmadának megválasztása ugyanis elegendő a működéshez. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Újabb eszkalációt jelent az Európai Unió területén a lipcsei repülőtér ellen robbanószerrel tervezett, de meghiúsult dróntámadás, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen szerint az akciót közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, és sikere esetén óriási károkat és emberáldozatokat okozhatott volna. Az elnök brüsszeli sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy az Unió nem fogja eltűrni az orosz operatív csoportok által a területén végrehajtott támadásokat. Terrorellenes nyomozás indult Németországban, miután támadás érte egy elektromos alállomást. Az incidens Brandenburg tartományban egy hőerőmű közelében, Cottbustól nem messze történt. Több áramvezeték megrongálódott és rövid ideig szünetelt a szolgáltatás. Tegnap este fennakadás volt egy Köln melletti elektromos alállomásnál is. A rendőrség gyanúja szerint ott is szabotázs akció történhetett. Itthon újból megnyitottak Nagykanizsán egy júliusban lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat, mégsem volt azbesztel szennyezett az ottani burkolat. A városban azonban újabb helyeken találtak azbeszt nyomokat. A pozitív mintákat fák környékén lerakott bazaltkőből vették, amelyek nem a gyalogos felület részei, ennek ellenére elrendelték a kőzúzalék cseréjét és a terület kezelését. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai ma utaztak el a villámár víz sújtotta térségbe. Az egy hete történt természeti katasztrófában csaknem 1000 ember meghalt, több ezren eltűntek, köztük legalább 3 magyar állampolgár is. A szeretetszolgálat gyűjtést is indított az adomány.baptistasegély.hu oldalon, vagy banki átutalással is lehet támogatni a katasztrófa túlélőit. Több mint 100 000 darab iskolai eszköz és 2 000 000 forintot meghaladó támogatást gyűlt össze a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a SPÁR akciójában. A vásárlók 2000 rászoruló gyerek iskola kezdését segítették. Az időjárásról. Holnap kezdetben többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd északnyugat felől összefüggő vastagabb felhőzet érkezik, amely napközben átvonul az ország felett. Elszórtan várható zápor, zivatar, a szél megélénkül. Hajnalban 11 és 16, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Mielőtt tovább megyünk egy újabb remek slágerrel, hadd emlékeztessem önöket arra, és hívjam fel a figyelmet, hogy holnap délben egy remek élő koncerttel várja önöket a Dankó Rádió 1 és 2 óra között. A stúdió vendége Szász Kati, Koltai László és Salasovics Norbert zenekara, a háziasszony Budai Beatrix, tehát holnap délben élő koncert, egészen pontosan 1-kor a Dankó Rádió stúdiójából. Szüleiknek, Évának és Jánosnak 56. házassági évfordulójuk alkalmából még nagyon sok együtt töltött évet kívánnak egészségben, békességben, sok szeretettel gyermekeik, Edit és Attila, az unokák Renátó, Dániel, Máté, Viktória és Márk. Zárai Márta és Vámosi János énekel, ketten az úton.

Sohajda Bálinné kérte a következő nótát Székesfehérvárról, Márkus Ilonát Verki László zenekara kíséri, egy-két csók.

Szeretném kérni drága unokámnak, Tatai Milánnak Veszprémbe, 10. születésnapja alkalmából a dalt, és kívánok nagyon jó egészséget, minden jót, sok szeretettel, nagymamája Farkas Károly Anikó Balatonfűzfőről, Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

Ballánét Erike Hajdú Szoboszlóról kérte a következő nótát, melyet Egyházi Gézától hallunk, kísér Balázs Tamás zenekara, Csicsak rózsám hallod.

Olaszéné Marika Salgó Tarjánból Rigó Mónikától kért egy vidám dalt, Baranya István zenekara kíséri, Alacsony a cipőm sarka.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. 2 perc múlva 5:30 lesz. Part Imréné kérte a következő nótát, Biszák Júlia énekel. Árok, árok, de mély árok.

Csákváron Kocsis Lászlónak 8. születésnapi alkalmából minden jót kíván Márti mama, Laci papa, apa, Fruzsiék és két kis testvére. Gyöngyöstarjánban Gergely Dorinának névnapi alkalmából nagyon sok örömet, erőt, egészséget kíván anya, apa, Piri mama, Tibi tata, a keresztszülők, nagyszülei és Hanna Róza. Zalánnak, aki most kezdte az első osztályt, küldik a dalt szeretettel szülei, testvérei és nagymamája Máté Szalkáról. A Bergendi együttest halljuk, iskolatáska.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Horvátné Zsuzsi vagyok Nagyrécséről. 80. születésnapomra szeretnék kérni egy nekem tetsző szép nótát, Fergeteg dúl vihartombolt, mert ez a szöveg az én életemre hasonlít. Én is csak adtam, de szeretetet keveset kaptam. Hálás köszönettel, állandó hallgatójuk.
2: Fogadja tőlünk a legnagyobb szeretettel a dalt, Isten éltesse. Bárány Pál Lászlót, Berki László zenekara kíséri, Fergeteg dúlt, vihartombolt.

Tankó Rádió kívánság műsorát hallják. Vasvári Alajos Hévíz Györkről kérte a következő dalt. Hámor Imrét Magyar Imre zenekara kíséri. Lányok a faluban.

visznek katonának, megsíratnak engemet a leányok. Addig iszom mulatok, míg csak be nem rukkolok. Ha elvisznek katonának, megsíratnak

0: lesznek katonának, megfiatnak engedet a leányok.
1: Kedves hallgatóink, holnap délben 1 és 2 óra között élő koncert innen a Dankó Rádió stúdiójában. Ezúttal Szász Kati, Koltai László és Salasovics Norbert zenekara közreműködésével a Háziasszony Budai Beatrix. Lévai Tiborné Sáros Patakról férjének kért egy jó nótát Horváth Pistától. Hey, Rigó, Rigó!

Szegesló megittuk, az a bárát, jaj, rigó, rigó, sárga csikó, együtt látjuk a kárát. Este, hogyha had a csalok, a sarokba lesz szobezok, de a romni aszba kerje agyon bed, de a romma nagyon fürge, ugrik, mint az öntött ürge, gyere, rigó,

0: kacsi, ó, de oly, de bláné csuhaljon.
1: Olá Rebekának két régi barátja kíván boldog névnapot Pécsen, és egy emlékezetes dalt küldenek az LGT-től, a kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzenék.

0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Csepelen Cépány Máriának sok erőt, jó egészséget és boldogságot kíván Nagy István. Hatvani kis Gyöngyit és Tarnai kis Lászlót halljuk, kísérifje Bolá Kálmán zenekara, 25 szár rózsa.

7 perc múlva 5 óra lesz, még egy nagyszerű nótával tartozom önöknek a mai adásban. Rózner Istvánné Cseperről kérte a következő dalt. Barabás Sándor adja elő, Vadvirágos erdőszélen.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor, a következő órában már Popovics László várja Önöket. Ma is az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogat, érdemes vele tartani. A kívánságműsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok, legyen szép estéjük, és holnap az élő déli koncert után találkozzunk ismét itt a kívánságműsorban, Lakatos István zenekara játszik, viszont hallásra!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Cserna Antal színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért nem pap, s hogy végül miért Tália papja lett, de szót ejtünk majd arról is, hogy feleségével, Szalai Krisztával milyen a közös színházi munka, s mik ennek tanulságai. Vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
2: A baba teljesen egészséges.
4: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
2: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
2: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
2: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó napot kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely ma tartotta alakuló ülését. Summer Orsolya, a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az igazságügyi minisztériumtól, a Sándor palotától és a Bicskei gyermekotthontól kérnek be iratokat. A Tisza párt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is meghallgathatják az ügyben. A jogszabályokat és az adatvédelmi előírásokat betartva működött együtt a Gondosóra programmal a Fidesz, és áll minden vizsgálat elé, közölte a párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan arra reagált, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, a kormány bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságnál, mert a gyanú szerint a Fidesz aktivistái a program személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A kommunikációs igazgató szerint az együttműködés nyilvános és dokumentált volt, a kormány pedig semmilyen konkrét törvénysértést nem tudott megjelölni az ügyben. Pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Pozsony az Európai Unió bíróságához fordul, miután a júniusban jóváhagyott módosítás kivonja a tilalom alól azokat a növényeket, amelyeket az új génkezelési technikákkal állítanak elő. Korábban három magyar civil szervezet is kifogásolta a módosítást, és azt kérte Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy védje meg Magyarország GMO mentességét. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai ma utaztak el a villámárvíz sújtotta térségbe. Az egy hete történt természeti katasztrófában az eddigi adatok szerint több mint 1100 ember meghalt, csak nem 4000-en eltűntek, köztük három magyar állampolgár is. A mentőcsapatok szerint csökkent az esélye annak, hogy újabb túlélőket találjanak. A vízerőművek alagútjaiban rekedt 46 munkás kimentésére azonban még van remény. A Budapest félmaraton miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Már pénteken több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Az autósok a polisz.hu oldalon interaktív térképet találnak a lezárások helyszínéről és pontos időpontjáról. Radák Eszter kortárs festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás holnap a Virág Judit galériában. A képek a tarot kártyák több évszázados képi hagyományát dolgozzák fel, ötvözve a misztikumot a modern festészettel. A művész modelljei saját ismerősei voltak, és saját magát is megfestette. A Bizalom című kiállítás szeptember 26-áig ingyenesen látogatható. Holnap kezdetben többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd északnyugat felől összefüggő vastagabb felhőzet érkezik, amely napközben átvonul az ország felett. Elszórtan várható zápor, zivatar, a szél megélénkül. Hajnalban 11-16, holnap napközben 26-31 fok valószínű. 17 óra múlt 4 perccel.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

Jó napot kívánok! Kezdődik a Tudod-e még az Én Nótám című műsor a Dankó Rádióban. Műsorunk egyik legnagyobb értékét maguk a hallgatók adják természetesen, akik az ország minden részéről megosztják velünk életük egy-egy történetét. Az elmúlt időszak legérdekesebb beszélgetéseiből válogattam a mai adásba. Olyan történetek következnek, amelyeket jó újra meghallgatni. És várom az új történeteket, az új hallgatókat is. Hívják a telefonszámunkat, üzenetrögzítőnket 061-759-60-71-es, mondják el a nevüket, a telefonszámukat, és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Vagy az e-mail címünkre is megtehetik ugyanezt, a dankoradio@mtva.hu e-mail címre. Kezdődjék akkor tehát a Tudod-e még az Én Nótám című műsor itt a Dankó Rádióban.

kesi-kesi, csöndesen. Lepereg az ereszen, az ereszen.

0: csendesen lepereg az Edesszen, az Edesszen.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsikével beszélgetünk, Máté Péter felvételét hallgatjuk hamarosan. Azért vannak a jó barátok. No, egy barátjára emlékezünk a dal kapcsán, vagy valami teljesen másra?
2: Hát inkább azt mondanám, hogy ilyen baráti körök, hogy mikor összejövünk, és el tudunk beszélgetni. Hát jobban inkább így a kirándulás, mert a klubról van szó, mert hát azzal szoktunk menni, kirándulni, fürödni, és ott a csapat, és akkor úgy az ember jól érzi magát a buszon is, énekelgetünk oda-vissza, és akkor így az ember sok olyan dolgot elfelejt, ami talán fájó vagy valami, akkor ott ki tud kapcsolódni, és jó a társaság, és mindenki olyan, mindenkit szerettek, de engem is nagyon szeretnek, és nagyon jól érezzük magunkat.
1: Hát igen, fontos a közösség egyéb iránt, ugye? És amúgy itt jegyezném meg, hogy az önök generációja az, aki ismét meg tudja tanítani a mai fiatalokat arra, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok és a közösség. Nem különben a hosszú élet egyik titka is, mert hogyha elmagányosodik az ember, és mondjuk csak a telefonját nyomkodja álló nap, akkor bizony azt egy idő után megsínli. Szóval jó példával kell előjárni, azt gondolom, a mai fiatalok előtt. Egyébként sokan már nyitottak erre, és önekik tudatosan kell csinálniuk azt, ami önöknek gyakorlatilag zsigerből működött.
2: Hát, igen, mondjuk
1: a közösségi lét, az egymásra való figyelés.
2: Mondjuk az itt is, egy családom belül is észreveszem, hogy sajnos ez nagyon nagy hiba, hogy nem csak az én nálam is, az unokák még jobban, az a fiú unoka, az is keveset van itthon, de ugye szeretik mindig a mobilba valamit keresgélnek, hogy régen ilyen nem volt, ugye az embernek még vonalas telefon sem, és akkor még nekünk ez már nem mostantól, ugye évek óta így van, bármióta a mobiltelefon, és akkor hát ők nagyon úgy ebbe, hogy mindig szoktam odaszólni, hát mondom, mi az, amit annyira hív, hát ezt nézem, azt nézem, azt nézem, nem mondják meg, hogy mit, de kicsit én úgy furcsának találom, mert régen úgy volt, hogy jobban így elbeszélgettünk a családdal, hogy voltak ugye ezek a, hogy mondja, kukorica fosztás, meg ilyen dolgok, és sokkal összejöttünk 8-10-en, és éjfélig is elbeszélgettünk, és utána a görög dínya a kútvödörben volt, mert akkor még központi víz se volt, és hideg víz, de kicsit le volt engedve, és akkor meg papa hozott, jó, apukám szőlőt, a szőlőből sokfajtát, és utána vagy egy órát nevetgéltünk, ettük a dínyét, a szőlőt, és az olyan boldogsággal vett körül, jobban, mint talán most a fiatalokat a mobiltelefon.
1: De hát képzelj el, nekem ugye van egy 24 éves fiam, tehát ő abszolút az a generáció, akikről beszélünk most, és tudom ennek kapcsán, hogy az ő generációjukban sokan már bíztatják a kortársaikat arra, hogy közösségekbe menjenek, hogy megszólítsanak embereket, hogy beszélgessenek velük akár néhány percet csak, ne kizárólag a mobiltelefonjukat babrálják. Tehát, hogy erre van egy tudatos törekvés,

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Gizikével beszélgetünk. Este, ha lefekszik, álmodozzon rólam. A dal mindjárt jön. Na, kinek szól ez a dal, vagy kinek üzent valamikor, vagy most a dallal?
1: Hát ez a dal az édesapámnak volt a kedvenc nótája, mert ugye annak idején, ahogy minden műsorban is már az én korosztályom visszaemlékszik arra az időre, amikor még voltak ugye a disznóölések, a karácsonyok, az ünnepek, és akkor, hogyha így a család összejött, akkor nótázással fejeződött be mindig az a nap. És apukámnak volt ez nagyon nagy kedvence. Nem tudom, hogy minek kapcsán, de ő ezt nagyon szerette, és én bennem ez úgy megmaradt, mert ő egy ilyen nagyon szolid lelkű, nagyon kedves ember volt, és gyönyörű hangja volt, nagyon szép hangja volt, és akkor ezt mindig elénekeltük, hogyha így összejöttünk a család, és őre szerették emlékezni ezzel.
0: A tenyerén hordozta az édesapja igazi lányként?
1: Igen, igen. Nagyon szeretett, igen, bennünket. Nagyon.
0: Ez mit adott egyébként az életében? Tehát utána hogy alakult az élete, mondjuk a párkapcsolatában? Jelentette valamit, hogy az édesapja így állt önhöz? Ennyi szeretetet adott?
1: Hát nálunk is ugyanígy megvolt ez a szeretet. De apukám, ő egy csodálatos ember volt, annyira mindenkiért kiállt, tehát ahol dolgozott is annyira szerették, mert egy nagyon segítőkész, nagyon odafigyelő ember volt, bárkire segített mindenkinek mindenbe intézkedni, és nagyon is egy ilyen intézkedő típus volt megszólalni, és nagyon szépen tudott bármilyen gyűlésre elment. Mindig ő volt a szószóló. A többieknek a gondolatait is vitte magával. Tehát ő egy jó ember volt nagyon.
0: Akkor emlékezzünk most őre, az édesapjára.
1: Köszönöm szépen.
0: A dallal. Gizike kérésére forog. Este, ha lefekszik, álmodozzon rólam. Ezt hallgatjuk tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Gizike édesapjának kedvenc felvételét.

0: itt a Dankó Rádió. Benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Pista bácsival beszélgetünk. Befogom a lovam. Ezt a dalt fogjuk mindjárt lejátszani. Ez az előző történet folytatása, vagy valami teljesen más?
1: Egy másik, igen.
0: No.
1: Másik.
0: És mi igen. Ez a történet?
1: Az a lényeg a dolgokat, hogy én, mint gyermek vagyok olyan 15 éves, hát a Lengyel-Tóti mögött van egy házközség, és ugye a malom meg Lengyel-Tótiba volt. Megbízza édesapám engem, megbízza arra, hogy vigyek el egy kocsi búzát, rost Lengyel-Tóti malomba. Na most büszke voltam én rá akkor, meg mikor jöttem vissza, akkor is, mert hogy én vihettem el a búzát, a rozsot a Lengyel-Tóti gőzmalomba, szó szerint. Hanem gondokban voltak azzal nekem, mikor mondták, hogy készen van a liszt, meg van minden, hanem föl kellett nekem rakni a kocsira. Ugye volt egy jó pár zsák, tehát akár étele, ugye a liszt, gabona, stb. Lisztek, korpa, minden. De mindegy. Olyan büszkén mentem, hazértem a faluba, hogy nézték, azt mondja, Pista, ó, de meg van ragva a kocsi dolgokkal. Mondom, persze, a lisztet viszem meg a, hát a korbát, ennek a termékét. Hát azt mondják, hát igen, le a kalappal. Hogyan raktad fel? Hát mondom, nem könnyen. Hát húztam, vontam, de felraktam, mert édesapám meg már mert más területre dolgozott. Ennyi volt az egész történet. Igen.
0: Akkor hallgassuk ennyi. Meg a dalt, jó? Befogom igen. A lovam. Ez igen. Jön tehát itt a Dankó Rádióban. Hát tudod-e még az Én Nótám című műsorban? Pista bácsi kérésére. Befogom.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Marival beszélgetünk, deres már a határ. Ugye kiderült az előző beszélgetésből, hogy a nagyapja kedvenc nótája volt, vagy legalábbis a nagyapjára emlékezteti ez a felvétel. A kedvence is volt egyébként?
1: Igen, a nagypapának ez a kedvenc nótája volt.
0: Uh-huh. És a nagypapával kapcsolatban valamilyen történetet is meg akart osztani, legalábbis én így érzékeltem.
1: Igen, hát ugye mi Angyalföldön laktunk, ott volt az otthonunk, és hát a régi Angyalföld az teljesen más dimenziójú volt, mint a mai. Hát a papa vidéki volt, és ugye Angyalföld az a vidéki embereknek lett a városa. A fuvarosok városa volt, úgy mondhatnám, nagyon sok fuvaros ért Angyalföldön, és a fuvarosok hajnalba indultak a munkába, és este kocsmáztak, és kocsmázás után tértek haza. És a házunkkal szemben volt egy kovácsműhely, öreg estig kalapálták az izzó vasat, ott patkolták a lovakat, és ma sem felejtem el annak a szagát és forróságát. Az udvarunk pedig szembe volt ebben a műhelyjel, és az udvar nagyon szép volt, szőlőlugas volt, virágok voltak, és igazán nagyon szép, gondozott, tiszta ház volt. A lugas előtt vasárnaponként két cigányember hegedült, és a nagypapám mindig rendelt nótát tőlük a mamának. A szobánk ablaka meg az Üteg utcai Akácos utcára nézett, és ott pedig szerenádot adtak a nagynénémnek, de hát ez egy másik történet. Tehát a papa az Üteg utcához kötődött, mert az Üteg utcában volt egy kocsma, és ebbe a kocsmába jártak inni esténként a fáradt iparos emberek, vagyis hát ezek a fuvaros emberek, rosszul mondtam, nem iparos, fuvaros emberek, és hát szembe a kocsmával, az Üteg utcában meg volt egy tejcsarnok. Ez nagyon grotesz, de így nézett ki, ahova én nekem kellett járni kannával tejér a mamának, és egyszer kíváncsi voltam, és benéztem a kocsma ajtón, és megláttam a papát. Sok ember volt, és énekelték a papa nótáját. És mikor megláttam a papát, hát ez olyan kocsma volt, ahol nem ültek az emberek, mindenki állt pultok mellett, és nagyon fáradt emberek, de nagyon jókedvű emberek Igen. voltak. És én belopakoztam, és oda mentem a papához, és meghúztam a ruháját, és kiabáltam a tömegbe, hogy papa, gyere haza, gyere haza. És ő nagy büszkén fölemelt engem, és akkor odafordult mindenkihez, ilyen hirtelen csönd lett, és mondta, hogy na nézzétek, ő az én kis unokám. Igen, és akkor adtak nekem egy málna szörpöt, és akkor mindenkitől elköszöntünk, a papa mindenkitől elköszönt, mindenkihez végigvitt ott a tömegbe, és nagyon kedvesek voltak hozzám, elköszöntünk, és hazajött velem a papa. Hát, tehát innen a kocsmából. Igen. Na és akkor otthon is voltak ilyen, tehát ez egy azért volt nekem...
0: Egy meghatározó élmény volt.
1: Életemben először léptem be egy kocsmába, és mondjuk így, ha így visszagondolok, hát nem féltem, de hogy visszagondolok, ma nem merném talán megtenni.
0: Igen, igen.
1: De a tapasztalat bent az emberek között az nagyon jó volt.
0: Hát egy közösségi élmény volt gyakorlatilag. Igen. Hát ezért járt oda ugye a nagypapája. Igen. Hallgassuk Igen. meg az emlékére a dalt akkor, jó? Deres már a határ. Ez Igen. jön tehát Mari kérésére itt a Dankó Rádióban.

ez itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallották, ahol ma az ország különböző pontjairól érkező hallgatóink történeteiből válogattunk. Remélem, ezek az emlékek és gondolatok önökhöz is közel kerültek. És várom újabb hallgatóinkat. 061-759-60-71-es a telefonszámunk, az üzenetrögzítőnk, az e-mail címünk pedig dankoradio@mtva.hu. Nos, mindjárt érkezik Balog Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig persze Egri József és a Túl az Operencián itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát mára a Tudod-e még az én nótám című műsor. Holnap délután 5 órától ismét várom önöket. Popovics Lászlót hallották. Minden jót. Viszont hallásra.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Ezen a héten újra zenei vándormotívumok nyomába eredünk. Az ezúttal kiválasztott dallamot egy a Balkánon közismert hetes lüktetésű ritmus hordozza, klasszikus formáját pedig többek között a moldvai magyarok őrizték meg, Musama vagy Masamoy néven. Érdekesség, hogy a téli ünnepkörhöz kapcsolódó kecsketáncoltatásnál is használják. Ekkor ugyanez a dallam a kecskés elnevezést kapja.
2: A népzenei nyomozó iroda 549. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.
2: Röviden idézzük fel az alapdal.

1993-ban Szentendre főterén rendezte meg Ruszt József a 18. század végéről származó magyar nyelvű darabot, a Pikó Herceg és Jutka Perzsit. A zenéhez bátran felhasználtam folklór tapasztalataimat, emlékezett vissza Sebő Ferenc. Valóban, Sebő gátlás nélkül változtatta meg a metrumot hol reneszánsz táncot idéző 6-8-adra, hol egyenletes lüktetésű 4-4-edre.

Az opera népszerűsége óriási volt a 18. század végén. A legtöbb nyugat-európai országnak ekkor már jellegzetes saját opera kultúrája, ünnepelt szerzői voltak. Magyarországra meg annyi más vívmányhoz hasonlóan ez is késve érkezett meg. Így az említett első magyar nyelvű operát csak 1793-ban mutatták be Budán. Persze ne gondoljunk a hagyományos értelemben vett operára, inkább olyan énekes játékra, amelyben a szereplők általában prózában beszéltek egymással. Időnként a zenekar is megszólalt, és áriák, duettek vagy népdalok szakították meg a történetet. Sajnos a zenéje nem maradt fent.

0: Sebő Ferenc zenéjét a Hegedős Folk zenekar szólaltatta meg. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
3: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
2: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
4: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely ma tartotta alakuló ülését. Summer Orsolya, a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az igazságügyi minisztériumtól, a Sándor Palotától és a Bicskei Gyermekotthontól kérnek be iratokat. A Tiszapárt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balog Zoltán volt államfői tanácsadót is meghallgathatják az ügyben. Támogatta a kormánypártok és a szakmai szervezetek jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A testület elnökének a médiajogász Bájer Juditot javasolták. Ugyanakkor az ellenzéki frakciók egyetlen jelöltje sem kapta meg a tagsághoz szükséges támogatást. Radnai Márk, a bizottság Tiszás alelnöke közölte, a függetlenség védelmére létrehozott testület akkor is létrejöhet, ha nem minden helyet töltenek be. A tagok kétharmadának megválasztása ugyanis elegendő a működéshez. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Újabb eszkalációt jelent az Európai Unió területén a lipcsei repülőtér ellen robbanószerrel tervezett, de meghiúsult dróntámadás, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen szerint az akciót közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, és sikere esetén óriási károkat és emberáldozatokat okozhatott volna. Az elnök brüsszeli sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy az Unió nem fogja eltűrni az orosz operatív csoportok által a területén végrehajtott támadásokat. Terrorellenes nyomozás indult Németországban, miután támadás ért egy elektromos alállomást. Az incidens Brandenburg tartományban egy hőerőmű közelében, Cottbustól nem messze történt. Több áramvezeték megrongálódott és rövid ideig szünetelt a szolgáltatás. Tegnap este fennakadás volt egy Köln melletti elektromos alállomásnál is. A rendőrség gyanúja szerint ott is szabotázs akció történhetett. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új, dinamikus áramtarifája. Az ár a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. A dinamikus tarifa azoknak kedvez, akik rugalmasan időzíthetik a nagy energiaigényű eszközeik, például elektromos járműtöltőik használatát. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. Holnap reggel északnyugat felől beborul az ég, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A vastagabb felhőzet napközben átvonul az ország felett, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-31 fok között alakul. A folytatásban is marad a késő nyárias idő.
2: Túl az operencián. A Dankorádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Rózsám, viruló kis rózsám, énekelte Kalmár Magda, Huszka Jenő, Erzsébet cím operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szerda estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Kísérjenek el minket ma is zenei kirándulásunkon. Lehár Ferenc a Cigány szerelem című operettje az egyik legnépszerűbb operettek közé tartozik, melynek ősbemutatója 1910. január 8-án volt Bécsben, a Kártheáterben. Egy neves kritikus így vélekedett a bemutató után. Idézem. Lehár úrnak a zenekari eszközök bőséges bevetésével, melyek olykor szinte operai szintet képviselnek, sikerült hatalmas fokozásokat elérnie. A Cigány szerelem olyan benyomást kelt, mintha a zene szerzőnek szívügye lett volna. A közönség mindenekelőtt erős, személyének szóló sikerrel ajándékozta meg őt, nagyon élvezte az egyes számokat, s készségesen tapsolt. Eddig tartott az idézet. Hamarosan mi is meghallgatjuk ebből az operettből A messze a nagy erdőt Fisul Mónika előadásában, ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik Gála zenekarával. De előtte fogadják szeretettel Kármi Lökker, Dübári című operettjéből René dalát, Kónya Sándor előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. A Monte Cristo grófja című musical Alexandre Dumas világhírű regény alapján készült Szomor György zenéjével és Posgai Zsolt átdolgozásában. A nagyévű romantikus történet izgalmas cselekményével és felejthetetlen dallamaival méltán vált a musical kedvelők egyik kedvencévé. Most hallgassuk meg a musicalből a Bosszú keringőt, Dolhai Attila és Szomor György előadásában. Majd ezután Frank Whitehorn Rudolf című musicaljéből csendül fel a Csak szerelem című dal Jónás Andrea előadásában. Túl az Óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Huszka Jenő Bob Herceg című operettjének bemutatója 1902. december 20-án volt a Népszínházban óriási sikerrel. Most következik egy idézet a Bob Herceg egyik premier kritikájából. A sikert 2000 ember lelkes tapsa és viharos lelkesedése hagyta jóvá. Huszka Jenő a könnyűzene birodalmában egy csapása a legelső helyek egyikét foglalta el. Csupa új dallam és új ötlet. Zeneszerző, aki saját magából ennyit tud meríteni a mi mulattatásunkra és gyönyörűségünkre. Ritka vendég nálunk. De ugyanígy el volt ragadtatva a kritika, amikor a címszereplőről írt. Vedák Sárinak még soha ilyen alkalma nem volt, hogy sokféle tehetségét egy szerepben mutassa meg. Az utcai suhanc és a királyfi kettős lényét, egész 20 éves bohó fiatalságát, kétségbeesését 100 színben tükrözte vissza. Így lelkesedett Bőti László. Mi pedig szeretettel idézzük fel ennek az operettnek a hangulatát a Londonban hely című dallal, Ilosfalvi Róbert előadásában. Túl az operencián.

túl az Óferencián, a Magyar Zene Rádiójában. Ma ünnepli születésnapját Simon Boglárka színésznő, énekesnő, a Madách Színház művésze. Számos színházban vendégszerepelt. A Madách Színházban jelenleg is több musicalben látható, de szívesen énekel operettet és magyar nótát is. Boldog születésnapot kívánunk! Most pedig fogadják szeretettel Lehár Ferenc Paganini című operettjéből Paganini keringőjét Simon Boglárka előadásában. Kísér Báder Ernő és zenekara. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből Hajdú Melinda, Zajzon Zsolt és Nagy Viktor énekelte a Trillárom haj című dalt. Zenei kirándulásunk folytatásaként Dankó klubos felvétel következik. Fogadják szeretettel Kálmán Imre, Marica grófnő című operettjéből a Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket című dalt Domoszlai Sándor előadásában. Kísér Lakatos Miklós és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Kálmán Imre egyik legsikeresebb operettje a Csárdás királynő 2026. szeptember 6-án vasárnap este 19 órától látható a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadon. A felejthetetlen dallamokkal teli előadást a Nagyváradi Szigligeti Színház társulata mutatja be Novák Eszter rendezésében. Jó szórakozást kívánunk! Most fogadják szeretettel ebből az operettből Szilvia belépőjét Lukács Anita előadásában. Jó rádiózást!

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Jakobi Viktor muzsikájával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Az ő nevükbeni szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Cserna Antal színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az, hogy miért nem pap, s hogy végül miért Tália papja lett, de szótejtünk majd arról is, hogy feleségével, Szalai Krisztával milyen a közös színházi munka, s mik ennek tanulságai. Vasárnap Aux Éva színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miként lett a színpadi mozgás tudorából a színházak tudományának képviselője, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy párja Őze Áron színművész mennyire szigorú feleségével a teátrumi munkák közben. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is.
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Önök is oda? Ön hova?
3: Kiállhat egy nagy érzés útjába.
4: Az ön fia is egy ilyen kis tingli-tangli nő.
3: Természetesen a mama. De a szerelmet és a múltat nem lehet eltörölni. Sota Irén, Latinovics Zoltán. Csárdás királynő. Pénteken 19 óra 10 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely ma tartotta alakuló ülését. Schummer Orsolya, a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az igazságügyi minisztériumtól, a Sándor Palotától és a Bicskei Gyermekotthontól kérnek be iratokat. A Tisza párt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyminisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is meghallgathatják az ügyben. Támogatta a kormánypártok és a szakmai szervezetek jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A testület elnökének a média jogász Bájer Juditot javasolták, ugyanakkor az ellenzéki frakciók egyetlen jelöltje sem kapta meg a tagsághoz szükséges támogatást. Radnai Márk, a bizottság Tiszás alelnöke közölte, a függetlenség védelmére létrehozott testület akkor is létrejöhet, ha nem minden helyet töltenek be, a tagok kétharmadának megválasztása ugyanis elegendő a működéshez. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai ma utaztak el a villámárvíz sújtotta térségbe. Az egy hete történt természeti katasztrófában az eddigi adatok szerint több mint 1100 ember meghalt, csak nem 4000-en eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár is. A mentőcsapatok szerint csökkent az esélye annak, hogy újabb túlélőket találjanak. Az egyik vízerőmű alagútjában rekedt 46 munkás kimentésére azonban még van remény. Drón megállapodásról egyezett meg az ukrán elnök és a német kancellár. Volodymyr Zelenszky és Friedrich Merz telefonon tárgyalt a drónok mellett rakéták és azok szoftvereinek fejlesztéséről, ami mindkét ország védelmi képességeit erősíti majd. Az együttműködés részeként Ukrajna 15 ezer darab elfogó, valamint 50 ezer darab támadó drónt kap. Ez az eddigi legnagyobb drónbeszerzés lesz, amelyet nyugati kormány indított Ukrajna javára. Szabotás okozta a tüzet a lengyelországi drónalkatrészgyártó üzemben, közölte a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk szerint a hétfő hajnali akcióban szándékos gyújtogatás történt. A kormányfő aggasztónak nevezte a Lengyelországban történt egyéb tűzeseteket és a németországi elektromos alállomást érő tegnapi támadást is. Mint fogalmazott, Oroszország feszültségkeltő tevékenysége az egész régióban tapasztalható. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. A Délalföld nagy részén 26 foknál is magasabb volt a középhőmérséklet, miközben a havi csapadékösszeg sok helyen az 5 mm-t sem érte el. Ez messze elmaradt az ilyenkor megszokott 60 mm-es szinttől. Holnap reggel északnyugat felől beborul az ég, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A vastagabb felhőzet napközben átvonul az ország felett, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-31 fok között alakul.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai.
6: Gondorosi csárda mellett. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ma ezzel a nótával kezdjük a Húscsak Prímást itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk a következő egy órában is, ha tehetik. Ezt az órát tehát Festetics Leó és Arany János szerzeményével kezdjük. Az a Prímás muzsikál majd zenekarával, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigány zenei díját. Ő Szalai Antal, nem sokára Dócs Péternek játszik. Csárdás kis kalapot veszek, és hajlik a rózsafa. Ezt a két dalt Boros Jolántól és Olá Kálmán zenekarától hallgathatjuk meg egy archív felvételről. Utána pedig Ráncos Szárú a csizmám. Kellemes időtöltést kívánok, tartsanak velünk!

illik a lány, hányra perdül a húszlacigány. Hely az az éjszaka, három évig mindig tartanak. Hajlik a rózsapa, hajlik a lány, hányra perdül a húszlacigány.

Megkértem egy piros rózsaágat. László Imre és Takács Sándor nótája következik. 2022-ben készült a felvétel Fényes Györggyel és Ifjabb Berki Béla zenekarával. Majd 2025-ből Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból hozunk egy felvételt, mely Cserkuti Sándor és Pécsi Illés Gyula andalgójából készült, a Kék Balatonból, az előadók Csík József és Varga Jenő zenekara. 2023-ban a Dankó Rádió cigányzenei díját Ifjabb Sárközi Lajos prímes vehette át. Hamarosan ő zenél együttesével Ilyen asszony való nékem, Jenei Gábor kíséreteként. Ifjabb Sárközi Lajos megzenésített Petőfi Sándor versét követően, majd Horváth Zoltán és Tóth János István frissére kerítünk sort. Fordulj egyet, perdülj kettőt. E dal előadója Kalina Enikő, valamint Terék József zenekara lesz.

egy nagy bajomi és két budapesti dankóklubos felvételt játszunk önöknek a folytatásban. Itt a Magyar

Zene rádiójának Húscsak Prímásában. Öreg Prímás tégy hangfogót, Kárpát Zoltán és Esz Nagy Endre hallgatóját énekli pillanatokon belül Budai Beatrix, a művésznőnek pedig Csóka Gyula zenekara játszik. A budapesti Sára Sándor vetítő és koncertteremből két felvétel hangzik el, az egyik Simon Boglárkával és Ifjabb Sárközi Lajos zenekarával. Petőfi Sándor verse következik, a Szerelmes vagyok én című, méghozzá Ifjabb Sárközi Lajos dallamaival. A másik pedig Mészáros János Elektől és Bangó János zenekarától hangzik el, ez Dankó Pista dala, Jegenye fán fészket rak a csókap.

kedves hallgatóink! Épp hogy a mai húscsak primásunk felén vagyunk túl, és már is folytatjuk egy hallgatóval, fehér őszi rózsa nyílott. Kovács Gyula és Szántó Ferenc dalát nem sokára Szalai László énekli, akinek Lakatos Sándor zenekara játszik. Majd Tegnap éjjel álmomban címmel Tasnádi László és Dóri József dalát is meghallgathatjuk Tarnai Kis Lászlótól.

0: nekem az eszem, hogy megházasodtam. Eljött volna mind a hány, de már ébren voltam. Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam.
1: Angyal Armand és Adorján Sándor hat nap óta szól a Nóta című frissét, hamarosan Karcagi Nagy Zoltán és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarának előadásában élvezhetjük. De előtte még egy csárdást hallgathatunk, Fráter Lórend és Csillai Kálmán nótáját, ott, ahol a Maros vize címmel. Már is érkezik Hajnal Nikolett és ifjabb Kállai Kis Ernő zenekara.

sárgát, üsse jobban rája, míg a banda muzsikája, félre rúgtam a csizma sarkát.

0: Kaptam az érci vargát, üsse jobban rája, míg a vonna muzsikája.
1: Hová lettél ifjúságunk? Hullámzó Balaton tetején eladtam egy pejcsikót, ha madárka száll az ágra. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Váradi Aladár dala Zentai Annától hangzik el. A csárdás Garami Béla és Pápai Molnár Kálmán szerzeménye, ez a dal pedig Mozsár Imrétől és Bobe Gáspár Ernő zenekarától hallgatható hamarosan. De előtte még Sárközi Ferenc andalgójára kerítünk sort. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült Gáspár Annival és ifja Berki Béla együttesével. A hallgatót pedig, amely már is felcsendül, Matusik Sándor szerezte, előadói pedig Farkas Rozika és Johann János zenekara.

csikót, még ma este el is iszom az árát. Mivel abból finom volt, eladom a má.

Hogyha szeret igazán, így is úgy is csak oda hív magához. Az én kedves kis babám, az súgta a minap is a fülemben, hogy ő

büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kaláriszt a batyolatos nyakáron. Kalapált is a szívem. Büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kaláriszt a batyolatos nyakáron.

Kék a búzavirág. Kádas György dalát egy 1988-as felvételről hallgathatjuk meg Berkes János és Berki László zenekarának előadásában. 1997-ből Szőlősi Emese énekli előtte Ejzeman Mihály és Szilágyi László csárdását Három dinnye van egy száron. A művésznőnek Déki Lakatos Sándor zenekara játszik. Dankó Pista és Pósa Lajos andalgóját Szőke kislány Csit-Csit-Csit címmel Karcagi János énekli. A felvétel 2023-ban készült Németh Csicsó József zenekarának közreműködésével. De ezekre a dalokra még egy picit várnunk kell, hiszen most egy hallgató jön, Pécsi kis Ágnes énekli el nekünk Erős Béla és Marcali Frigyes dalát. Csak te kell lesz a szívemnek!

húz a virágkék, az egész világ, mikor a szemedben.

szabad irám ég, az egész világ, mikor a szemedbe nézek. Hogyha ölelem, karcsom derek alatt, mindig azt hiszem, csak úgy álmodtalak. Ég a búza virág ég, az egész világ, mikor a szemedbe nézek. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lesz.

0: virágom, én már alig várom, hogy az enyém lesz végre.
1: Kedves hallgatóink, a búcsú pillanata érkezett el. Valamennyi kollégám nevében szívből köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket az elmúlt egy órában is a Dankó Rádió társaságában. Maradjanak még, ha tehetik, ha idejük is engedi. Minden jót kívánok, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra. Most jön a Bubusz Feeling ifjabb Jónás Gézától, aki cimbalmon játszik, ifjabb Suki Jánostól, aki brácsán, Duka Norberttól, aki csellón, Losó Lajostól, aki nagybőgőn, és Lukács Csabától, aki klarinéton muzsikál. Viszont hallás.

0: Műsorajánló. Jó ebédet szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Bár a nyár lassan búcsút int és beköszönt az ősz, a jó muzsika továbbra is velünk marad. Budai Beatrix vagyok. A nyári vakáció, pihenés és feltöltődés után szeptemberben ismét stúdiókoncerttel jelentkezik a Jó ebédhez szól a nóta a Magyar Zene Rádiójában. Szeptember 3-án Szász Kati és Koltai László énekesek érkeznek hozzánk, a zenekart pedig Salasovics Norbert prímás vezeti. Ahogyan azt már megszokhatták, a stúdiókoncertet ezúttal is élőben közvetítjük a Dankó Rádióban, és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán képben és hangban is követhetik a koncertet. Tartsanak velünk, amikor az ősz első napjaiban ismét felcsendülnek a magyar nóta legszebb dallamai élőben, egyenesben. Jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt a Magyar Zene Rádiójában. Várom Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Év végéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely ma tartotta alakuló ülését. Summer Orsolya, a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az igazságügyi minisztériumtól, a Sándor Palotától és a Bicskei Gyermekotthontól kérnek be iratokat. A Tisza párt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is meghallgathatják az ügyben. A jogszabályokat és az adatvédelmi előírásokat betartva működött együtt a gondosóra programmal a Fidesz, és áll minden vizsgálat elé, közölte a párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan arra reagált, hogy Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte, a kormány bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mert a gyanú szerint a Fidesz aktivistái a program személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A kommunikációs igazgató szerint az együttműködés nyilvános és dokumentált volt, a kormány pedig semmilyen konkrét törvénysértést nem tudott megjelölni az ügyben. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai ma utaztak el a villámárvíz sújtotta térségbe. Közülük többen már a 11 évvel ezelőtti nepáli földrengés mentési munkáit is segítették. Az egy hete történt természeti katasztrófában több mint 1000 ember meghalt, több ezren eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár is. A szeretetszolgálat gyűjtést is indított az adomány.baptistasegély.hu oldalon, vagy banki átutalással is lehet támogatni a katasztrófa túlélőit. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új, dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. A dinamikus tarifa azoknak kedvez, akik rugalmasan időzíthetik a nagy energiaigényű eszközeik, például elektromos járműtöltőik használatát. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Rekordmennyiségű, több mint 17 millió hordó olajat szállítottak a tankerek egyetlen nap alatt a Hormuzi szoroson keresztül, közölte az amerikai energiaügyi miniszter. A tengeri szakaszt elkerülő olajvezetékekkel együtt a térség olajexportja már meghaladta az iráni háború kirobbanása előtti szintet. A katonai konfliktus csúcsán az átlagos forgalom a napi 3 millió hordót sem érte el. A térség hajózási biztonsága ugyanakkor továbbra is bizonytalan, a héten már két tankerhajót is támadás ért. Holnap reggel északnyugat felől beborul az ég, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A vastagabb felhőzet napközben átvonul az ország felett, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híradással legközelebb holnap reggel 6 órakor jelentkezünk.
0: Táncházban. Talpon álló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! Az 1927-ben született Öcsödi Rostás Károly becenevén Huttyán éneke indította Táncházban című műsorunkat. A Hungaroton gondozásában 1976-ban megjelent Vég Rudolf gyűjtéseiből összeállított dupla albumon az ő jellegzetes, nagybajuszos képe van, de azt hiszem nagyon sokan a Deep Forest számából ismerik énekét. Táncházban című műsorunkban ma Huttyánra is emlékezve roma előadók énekelnek, és adásunk végén dunántúli, bogyiszlói, illetve erdélyi cigányoknak játszott tánczenék csendülnek fel. A Vég Rudolf gyűjtéseiből válogatott dupla lemezről énekel a kótai Szabolcs-Szatmár megyei Balázs István, aztán a végegyházi Csongrád megyei Faragó Matild, Faragó István, Faragó Piroska, valamint Faragó Rudolf.

0: dráma!
1: Az eredeti felvételek után következzenek legendás roma zenekarok, a Kaiag, a Rományi Rota, a Kanizsa Csillagai és a Romengo Lakatos Mónikával.

cigány ugrósok következnek, a legendás bogyiszlói zenekar, Orsós Kis János, Orsós András, Kovács János, becenevén Köles, Orsós Lajos és Zsolnai József előadásában. A gyűjtők Halmos Béla, Vavrinec András és Virágvölgyi Márta voltak, aztán pedig Sebő Ferenc gyűjtéséből szól egy részlet szintén a bogyiszlói zenekar előadásában, akik a Csokornak a Nagyapáinktól címet adták.

Örkői és vajolai eredeti felvételek következnek, cigányoknak játszott táncdallamok. Az első felvétel érdekessége, hogy itt a hegedűt már egy szintetizátorral kíséri a muzsikus.

0: két remek erdélyi zenekar, az Üsztürű és a Heveder Csávás Iram címmel jelentetett meg egy albumot, melyen megidézték a helyi cigányoknak játszott táncdallamokat. Ez következik most Táncászban című műsorunkban. Utána pedig a kalotaszegi legendás zenész dinasztiák leszármazottaiból álló csűrös banda játszik egy mérai cigányrendet. A Szász Csávási és Mérai Muzsika előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A Szász Csávási cigányzenészek hivatalos muzsikálásokkor, légyen az falusi táncalkalom, városi táncház vagy koncert, mindig kivasalva, szépen kiöltözve jelennek meg. Ha viszont a cigány soron, saját lakóhelyükön találkozunk velük, akkor teljesen besimulva a környezetbe, cigánygöncökbe találjuk őket. Csak a magabiztos viselkedésük különbözteti meg muzsikusainkat a többiektől. Közönséges hétköznapokon ugyanúgy élik napjaikat, mint a többi cigány. Ház körül tesznek-vesznek, és néha lovaikkal foglalatoskodnak. A jó zenészek a többi cigánynak csak úgy nem kezdenek el muzsikálni, ami viszont gyorsan megváltozik, ha mikrofon jelenik meg, ha vendég érkezik a cigány sorra. Ilyenkor gyorsan előkerülnek a hangszerek. Itt minden hangszernek számít, a fakanától a mosdotálig, melyeken mindenki tud valami ritmusjátékon alapuló zenei motivumot hozzátenni. A vonós hangszereken is ezek a pattogó ritmusok köszönnek vissza, és ha netán egyedül marad egy hangszer, mint például egy brácsa, teljes értékű táncra, mulatérozásra csalogató ritmus alapot tud szolgálni, akár egyedül is. Ha viszont a tempó lelassul, a cigány keservesben megszólaló hangok szabadon követik a cigány lélek kisebb ritmusjátékokkal fűszerezett hajlításait.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Egészen éjfélig tart ez a különleges világzenei utazás, amelyben bejárjuk az egész földet. Sok hazai világzenével is készülünk. Hamarosan például a francia-magyar duótól, az FMR-től hallunk egy francia nyelvű felvételt, Eljött a szerelem ideje címmel. Aztán szintén ebben az órában meghallgatjuk Stenkes kapitány és Derja Ocak török énekesnő közös muzsikáját is. És ma este hallunk még világzenét, például Mexikóból Natalia Lafourcade tolmácsolásában. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek ma estére. A Hevár 2011-es koncert felvételével folytatjuk. Needless

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Magyar muzsikát hallgatunk a következő percekben, jön az FMR, amely két tehetséges fiatal hölgy, Isabella Cossanel és Orbai Lilla közös zenei világából született. A formáció 2020-ban alakult, és már nevében is a múló pillanat szépségét idézi. Az FMR franciául nagyjából annyit jelent, hogy tiszavirág. A két énekesnő a Bartók Konzervatórium jazz tanszakán találkozott, és hamar megtalálták a közös hangot, nem csak zeneileg, emberileg is. Hangjuk olyannyira hasonló, hogy olykor még ők maguk sem tudják megkülönböztetni, hogy felvétel

kedves barátság zenei lenyomata is. Ahogyan ők mondják, hajnalig ülnek ketten a zongoránál, és keresik a hangokat, az érzéseket. Így születnek dalaik. Hallgassuk az FMR dalát, ez a C'est le temps de l'amour, vagyis eljött a szerelem ideje.

Adankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szól, magyar dalt hallgatunk már is, a Budapesten élő török énekesnő hangján. Ő Derja Ocak, aki a világzene és az etno jazz határmesdjéjén alkott. Hangja egyszerre sejmes, erőteljes, jelenléte igencsak feltűnő a színpadon, mert a meditatív mélységet és az ösztönös szenvedélyt ötvözi. Derja a Nasip Kismet zenekar háttérvokalistájaként vált ismerté, mely formáció testvére alapította 2019-ben. A zenekar különleges zenei világot épít, amelyben a török népzene dallamai keverednek pszichedelikus rock és jazz improvizációkkal. A török származású énekesnő Derja Ocak szóló karrierjét 2024-ben kezdte el építeni. Akkor jelent meg az Anan Vár Midur című felvétele, amelyet Stenkes kapitánnyal közösen készített. A már is hallható dal letisztult hangszerelése és Derja gyönyörű éneke a tradicionális török hangzásokat öltözteti kortárs formába. Következik Stenkes kapitány és Derja Ocak közös muzsikája. Ez az Anan Vár Midur.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Beautiful tango, take me by

0: yanıma gel.
1: A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. A héten is lesz nálunk világzenei koncert, holnap után, pénteken este a Makám Kvartett koncertjét hallják. A formáció a névadó Makám 2023-ban alapított vállalkozása. Az eredeti 1984-ben létrejött zenekar, az új tradíció egyik markáns hazai képviselője. Korszakain átível a tradíció és a modernitás, kelet és nyugat, az ősi egység és harmónia keresése. A Krulik Zoltán alapította Makám új felállásban, kvartettként, Ady Endre és Vörös Sándor műsora után a mai költő generáció munkáit kötötte csokorba, kortárs költők verseit zenésítik meg.

dalba, többek közt Falcsik Mari, Laszkfi János, Szabó Dianna, Térei János és Tóth Krisztina verseit. A Makám Kvartett 2023-ban alakult, az eredeti Makám alapító Krulik Zoltán mellett Okos Viola énekesnővel, valamint Bata István basszusgitárossal és Restás Gergő ütőhangszeressel. Ők

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, ezúttal cimbalom muzsikával itthonról.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. Korábbi műsorainkat meghallgathatják újra a MediaClick alkalmazásban. Ma este még a következő 60 percben biztosan szól világzene Kolumbiából, Belgiumból és Törökországból. Ilyen színes a kínálat. Most pedig hazai muzsika következik a Cimbali Bandtől. Ez tőlük a Zsámo.

Világhíres világzenék a világ minden pontjáról. Népek dalai minden este 9-től a Damhu Rádióban.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai világzenei válogatásunk. Következzen most egy dal Dél-Amerikából, egy közös felvétel a kiváló kolumbiai Cumbia zenekartól, a 98-ban alapított Juventino Ojito y Su Son Macanától, és a szintén kolumbiai énekesnőtől Linikától. A dal videóklipjét Shakira szülővárosában, Barranquillában forgatták, és szerepel benne az a Grammy-re is jelölt kolumbiai zenész Ojito, aki hazájában népszerű klarinétjátékos és szaxofonos. A kisfilmben részesei lehetünk a város híres karneváljának is. A nagybőjt előtti utolsó héten rendezik meg ezt a karnevált, amikor Barranquillát a bolondok városának nevezik. 2018-as kolumbiai világzene következik, énekel Linica, kíséri a Juventino Ojito y Su Son Macana zenekar. A dal a Vida hay una sola, most a Dankó Rádióban.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó Rádióban.

zenekarokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Itt a Népek Dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. Jöjjön egy brüsszeli trió, nevük Las Lloronas, amely akusztikus zenéjét slam poetry elemekkel ötvözi. A három hölgy 2017-ben utcazenészként kezdte pályafutását. Közös szenvedélyük a szociológia és a művészetek iránti érdeklődés. Bemutatkozó korongjuk a Soaked 2020-ban jelent meg, és ez a kritikusok szerint egy intim, többnyelvű, feminista költemény. Zenéjükben különböző népzenei hagyományok, mint a klezmer, a flamenco és a blues elemei keverednek, miközben gitár, ukulele, harmonika és klarinét kíséri őket, létrehozva egy egyedi zenei univerzumot, amely távol áll a hagyományos műfaji kategóriáktól. Nevüket egy szellemtől kölcsönezték. La Llorona spanyolul azt jelenti, hogy síró nő, ezt tették többes számba. Egy népszerű legendabeli alak a spanyol nyelvű országokban, különösen Mexikóban és Latin-Amerikában. A történet szerint La Llorona egy gyászoló szellem, aki éjszakánként folyók vagy tavak közelében bolyong, és elvesztett gyermekeit siratja. Nekik is hasonló a céljuk, nőként a világ fájdalmát vagy bánatát szeretnék megénekelni. Dalaik letisztultak és egyszerűek, náluk nem a technikai felkészültség a fontos, hanem a természetesség és az érzelmek őszintessége. Következzen Belgiumból a Las Lloronas csapata, a daltőlük 2024-ből a Naranjos.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Folytassuk a programot Kamberg Ulász, török származású Svédországban élő duduk művésszel, aki tanulmányait Isztambulban kezdte, majd Norvégiában és Svédországban folytatta, ahol skandináv mesterek mellett tökéletesítette hangszeres tudását. Művészetében a duduk hagyományos örmény technikáit kísérleti hangzásokkal és elektronikus elemekkel övezi. Játékát hallgatva az az érzésünk lehet, hogy lelassítja az időt és egyfajta meditatív térbe helyezi át a hangszer évszázados hangzását. 2024-es korongján ennek címe Ich House of Becoming, neves norvég muzsikusok is játszanak. Az anatóliai örmény és oszmán zenei örökség modern látásmóddal ötvöződik a korongon. Egyszerre tiszteleg Isztambul kulturális örökség előtt, és kísérletezik új zenei irányokkal. A korong zárótételét hallgatjuk most meg, amely hűen tükrözi ezt az izgalmas és érzékeny zenei világot. A török származású Kamberg Ulász muzsikája szól a Dankó Rádióban, A New Beginning.

0: és a holnap már előtted áll.
1: Egy újabb korszak, tempó és stílusváltás következik a népek dalaiban, a Dankó Rádió világzenei magazinjában.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, ezúttal hazai világzenével.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Örülök, hogy bennünket hallgatnak. Hallunk ma még 100% szambát, természetesen Brazíliából. Aztán szól világzene a világ túlsó feléről, Finnországból és nigériai muzsikával is készülünk. További jó rádiózást mindenkinek, most irány haza, a Holdal a Nap zenekar egyik koncertjét idézzük meg, amikor is vendégük volt Lakatos Mónika. A dal

0: Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.
1: Ich habe die Hoffnung nicht

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A következő dal előadója Hoji, a kortárs brazil zene egyik figyelemre méltó alakja. Hosszú éveken át Rio de Janeiro legendás Lapa város részében, a brazil zenei élet egyik központjában alakította ki egyedi samba soul stílusát, mielőtt családjával Los Angelesbe költözött volna. Ez a váltás nem csak földrajzi, hanem művészi értelemben is új távlatokat jelentett számára. 2025-ös Curry Man című korongja az első amerikai lemez tőle, ezen először dolgozott teljesen új zenésztársakkal és producerekkel. A korong létrejöttében kult szerepet játszott Tom Brennick producer, aki korábban Amy Winehouse, Lady Gaga és Bruno Mars lemezein is dolgozott, valamint a legendás brazil zeneszerző Arthur Verrocchio, aki a vonós hangszerelésekkel adott különleges szint a hangfelvételeknek. Bár a lemez nagy részt Los Angelesben készült, mégis minden dallamában ott pulzál benne Brazília lelke. Megidézi a természet szépségét, az ősi vallási hagyományokat, és persze a szamba lüktetését, amolyan 100%-ban szamba, és ez már a korong egyik felvételének is a címe. Ezt hallgatjuk most. A brazil Hoji muzsikája ez, a 100% szamba.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

A Dangó Rádió szól és a világ zenei válogatás, ez a népek dalai. A következő muzsikával északra, Finnországba ugrunk. A legkülönfélébb témákat dolgozza fel izgalmas zenei köntösbe bújtatva. Most következő Jaakko Laitinen énekes és zenekara a Vára Raha, amelynek neve annyit jelent, hamis pénz. A formációt 2009-ben alapította 5 Helsinkiben élő finn lapföldi fiatal. A formáció zenéjét a tagok fúziós világzeneként határozzák meg, amelyet különleges zenei szószokban pácoltak. Fő elemei a balkáni romaritmusok, az orosz dallamok, valamint a régi finn tangó és humpa. A hangszerek között szerepet kap a trombita, a buzuki, a harmonika, a nagybőgő és a dob. A dalok 99%-ban saját szerzemények, szeretettel és keserű szépséggel töltve, csak úgy, mint a dalszövegek, amelyek fő témája a halandóság, az emlékezés, az öröm és a bánat. A finn együttesért vad élő sói miatt egyszerűen rajonganak. Fennállásuk ideje alatt a Vára Raha évente átlagosan 70 koncertet nyomott, és több mint 20 országban járt eddig. 2020-as muzsikájukat hallgatjuk most. Jön Jaakko Laitinen és a csapata Vára Raha. A dal pedig az O Mallalo Malla, ami annyit tesz a saját vakációdon.

dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, ez a világzenei válogatás a népek dalai. Holnap után pénteken ismét lesz nálunk világzenei koncert, akkor a Makám Quartet koncertjét hallhatják. A formáció a névadó Makám 2023-ban létrehozott vállalkozása. Krulik Zoltán alapító azt mesélte, a múlt század második felében volt egy hangzás ideálja. Óboa, akusztikus gitár, nagybőgő tabla. Ebből lett később a Makám. Aztán a Makám Quartett is így alakult, váratlanul, szinte a semmiből. A Covid alatt sok új dalt komponált, és mikor meghallotta okos violát énekelni, tudta, hogy rávárnak az új dalok.

Ehhez csatlakozott még Bata István és Restás Gergő. Így alakult ki a formáció, amely kortárs költők verseit zenésíti meg. Krulik Zoltán azt mondja, tévedés, hogy minden verset meg lehet vagy meg kell zenésíteni. Van, ami szavalva jó, van, ami olvasva, és vannak, amelyekből dal is születhet. A költészet kezdettől kézen fogva járt a muzsikával, és ennek újhajtása a Makám Kvartett és a kortárs költők verseivel való foglalatosság. Falcsik Mari, László Noémi, Jász Attila, Jónás Tamás, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, csak néhány név azok közül, akiknek a verseit éneklik, de van egy szép ima is, Müller Péter Szijámi.

Rövidesen éjfél és véget ér nem sokára a népek dalait, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Én köszönöm figyelmüket, holnap este remélem, hogy találkozunk újra. A himnusz követően kezdődik mindjárt az éjszakai dalcsokor, én pedig búcsúzom munkatársaim nevében is. A népek dalai szerkesztőműsor vezetőjét, Szabó Tamást hallották. Találkozunk holnap este is.

Zene rádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: se nem nagy. Éppen, éppen, éppen hozzám való vagy.
1: Dankó Rádió. Vasváron FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: gyertyát, a gyertyát, mert azt ingyen nem adják a lapon, mert azt ingyen nem adják, mert a gyertya drága, minek még ilyen hiába. Olcsuk el hát a gyertyát a lapon, olcsuk el hát a gyertyát, házasodjunk, haj, haj, haj,
1: haj, haj, haj.
0: Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj, házasodjunk, haj, haj, haj.

0: csata. Házasodjunk, haj, haj, haj, galambok, házas élet, kutya, baj. Mindig szép az mindig a reggel, délben, éjszaka. Házasodjunk, haj, haj, haj, galambok, házas élet, kutya, baj.
1: Dankó Rádió. Gyöngyösön FM 99,8. A Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük a Magyar Zene Rádiójának 1 órás zenei összeállítását, a Húsz csak prímást. Tartsanak velünk ezúttal is, hogyha kedvük és idejük is engedi. Mai műsorunkat Hűvösvölgyi Ildikó egyik felvételével kezdjük, Szülőföldem szép határa. Ez a felvétel a Duna Televízióban készült még 2021. szeptemberében. Ezt követően archív felvételről, szentírmai elemér dala szól, Noáret Iréntől és Balog Jancsi zenekarától. A címe Csak egy kislány van a világon. Kellemes rádiózást kívánok, jó időtöltést, maradjanak velünk!

A burkalapot!

Tünn a dorozsmai határban. Erdély Mihály csárdásával folytatjuk, valamint egy olyan művésznővel, aki 2023-ban Dankó rádiós díjazott lett. Hatvani Kis Gyöngyi a Magyar Nóta díjat vehette át, nem sokára pedig Tordai Zoltán zenekarának kíséretével énekli Erdélyi Mihály csárdását Künn a dorozsmai határban. Jó ital a kadarka, ezt a nótát pedig Sándor Jenőnek és Kellér Dezsőnek köszönhetjük, ők a szerzők, de köszönhetjük még a csodálatos előadóknak is, Szeredi Krisztinának és a Rajkó zenekarnak.

Váli, debreceni és dunaföldvári dankóklubos felvételek következnek. Dunaföldvár 2016. március 21-én látta vendégül a dankóklubot. Ott volt többek között Szóka Júlia művésznő, és a színpadon az énekeseket Szalai Antal ézenekara kísérte. A Prímás azóta 2025-ben már átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. Ez egy 2016-os felvétel, Árad a Duna vize címmel hallhatjuk majd Kertész Zsigmond és Heródek Sándor dalát. Erdély Mihály Andalgójából 2022. június 15-én készítettünk felvételt Debrecenben, szintén egy Dankó klub alkalmával, és szintén egy Dankó rádiós díjazottal. Ő Bokor János, aki 2023-ban életműdíjat vehetett át, és akinek hamarosan Tordai Zoltán zenekara játszik. De most még jöjjön Bányai Márton, valamint Miskolci Balogh Zoltán zenekara, és Farkas Imre hallgatója az Esik eső, hegyen, völgyön.

Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Dankó Rádióval tartanak, köszönet érte. A mai Hús csak prímás felénél járunk, és már is egy hallgatóval folytatjuk, mely Erős Béla szerzeménye. Keresek egy régi utcát. Az előadók, ifjabb Berki Béla és zenekara, valamint egy Dankó Rádiós díjazott, Tolnai András, aki 2024-ben Magyar Nóta díjat vehetett át. Ezt követően Jákó Vera is énekel nekünk. Ez a legény most kezd nékem tetszeni. 1965-ben készült a felvétel Lengyel Miska dalából, Magyari Imre és zenekara közreműködésével.

Gyertek ide, budapesti cigányok! Meguntam az életemet, túl a Tiszán faragnak az ácsok. Ezt a csokorra való nótát nem sokára Újvári Marika és Csóka Gyula zenekara nyújtja át nekünk. A felvétel 2023-ban készült, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban. Majd Kis Angyal Ernő és Nemes Rózsa Frisse következik a Sejhajdiridongó című, méghozzá Melis György tolmácsolásában. Gyertek!

0: szemed sem ég a hűtlen rózsámért.
1: Búcsú a Prémástól, ifjabb Járóka Sándor emlékére. A rózsafa bólogat a kert közepén, nem jó mindig minden este a fonóba eljárni, és hallod-e nótás, füttyös szép madár. Ezekkel a dalokkal folytatjuk a Dankó Rádió húscsak prímását. A friss Huber Gyula és Heródek Sándorné dala. Nem sokára Dóka Zsuzsa és Sárközi Béla zenekara adja elő nekünk. Dankó Pista és Pósa Lajos csárdását Kincses Veronika énekli 1990-ből Boros Lajos zenekarának társaságában. Cserkuti Sándor és Németh Gyula andalgója Somogyi Erikától hangzik el. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült a felvétel Lakatos Miklós zenekarával. Most pedig jöjjön a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara és Farkas Zsolt előadásában Horváth Zoltán és Gyémánt Ferenc hallgatója.

Lehullott a rózsalevél. Orosz József hallgatójával folytatjuk a Húscsak Prémást itt a Magyar Zene Rádiójában. 2021-ben készült a hamarosan hallható felvétel Nádasdy Lászlóval és Johann János zenekarával. 2022-ben az ezt követő, mely Darázs Miska andalgója lesz, Pándi Piroska és Balázs Tamás zenekarának tolmácsolásában. Utána Kis Duna Ág, Nagy Duna Ág címmel Farkas Ferenc és Dékány András csárdását énekli Talabér Erzsébet.

Kedves hallgatóink, a búcsú ideje érkezett el. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy ma is a Dankó Rádiót választották, és meghallgatták benne a Húscsök Prímást is. Maradjanak még, ha kedvüket lelik a magyar nótákban, a kellemes muzsikákban és az ismerős dallamokban. Maradjanak a Dankó Rádióval, ameddig csak tehetik, ránk számíthatnak, és ugye mi is számíthatunk önökre. Egy következő Húscsök Prímásban is. Találkozzunk tehát legközelebb. Most Bangó János és zenekara előadásában meghallgathatunk 4 dalt is. Volt egyszer egy régi tavasz, sejemkendő, sejemkötény, sejemszoknya, esik eső, nagy sár van az utcán, és az ámol friss csárdás következik. Viszont hallásra Mormai Noémit hallották.

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.